0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Csak neked zenélünk.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Station Super DJ Radio.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold. The crown was up in the game of chance. Welcome, King Midas. Game of chance. Welcome.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: neked. The secrets of life. Tell me. The secrets of you.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Superdjradio.hu.
4: Hát szép jó reggelt, emberek. Én kérek elnézést a kis technikai malőrél, késésért. De újra kellett írni a kódokat. Na de itt a Super DJ Rádió. Benne pedig a Magyar Nap DJ Smoggal 2 órában. És akkor induljon a banzáj!

Én is talán mondanom sem kéne, de mondom. Viber számunk a 0670-45-95-995. Ide jól írjatok, és én meg jól beolvasom. És a következő szám, amivel tovább megyünk, Deák Bill Gyura emlékére hadd szóljon. Az István a királyból, Torda szerepéből. Gyere, Bill, gyere!

és jönnek azok az üzenetek a Viberen. Első bejelentkezünk Putyer Lajos. Azt írja, kellemes szép délelőttöd DJ Smoke. Hát akkor induljon a banzáj. Hát elindult, kedves Lajos. Neked is gyönyörű napot kívánok.

és az István a király Deák Bill után Paddővel folytatnám a sort. Mert bizony szép az élet, azt mondják a lányok.

Én és az öcsém. László öcsém is itt van velünk az éterbe. És egyből egy kívánság az ő részére. Hát akkor álom, ha jó. Na kapaszkodj, Lacukám. Igen, azért jó lenne felfedezni más magyar dalokat is. Nem csak mindig az álomhajót.

Például itt van velünk Majoros Imi, a fő adminunk, azt írja: Buenos dias muchacho, kellemes napot mindenkinek, és jó adást, Csikó. Köszönöm szépen, Imikém, hogy itt vagy velünk, és minket hallgatsz. Nincs is más dolgod ma. Mi lesz?

És itt van Fire barátom is, aki ide rángatott a rádióba. Hát nem kell pisztolya kényszeríteni. Azt írja, jó reggelt barátom. Ha így porod le a régi lemezeket, akkor csak szólok, hogy a Kraftwerk nem magyar. Nagyon szépen köszönöm. És azt írja, még szép napot barátom. Éljen a rozsdamaró.

A dal címe pedig Ott várok rád. Hát én itt vártam rátok a Super DJ Rádión. De igen, aktívak vagytok a Viberen is, köszönöm.

És itt van velünk a Viberen Kardó Szilárd is. Azt írja, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Végre újra magyar zenei nap van, köszönöm. Hát mi köszönjük, hogy itt vagy és minket hallgatsz, kedves Szilárd. Legyen gyönyörű a napod neked is.

És itt van velünk az ételben Mór Norbert is. Azt írja, szét vagyunk, Mór Norbi. És Marina Pécsről. Szép napot, jó műsorvezetést, minden jót. Jó hétvégét kíván mindenkinek. Hát köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok. Élvezzétek, hisz egész nap magyar nap lesz a Super DJ Rádióban.

és miután jó kinézelődtük magunkat, egy repülőgallal megyünk tovább, és ez nem lesz más, mint a műdal.

lassan megcsinálhatnánk egy olyan napot is, amikor Majoros Imi meghív minden Super DJ rádió hallgatót egy nagyon finom vasárnapi vagy szombati ebédre. Imikém, preferálod az ötletemet? Egy igazi népkonyha. Főzhetnél kedvedre, amennyit csak akarsz. À la carte.

0: Super DJ Radio. Kattanj ránk!
1: Hát Timikém, nagyon jó hírem van. Többen is preferálják az ötletemet.
2: Szóval készülj, mi?
1: Egy fakanalat tudok kölcsön adni én is.

0: napja.
1: Ígér a Holiday.
0: Na, ki lesz az előadó? Írjátok meg a Viber számunkra, hogy nem más, mint a 0670 45 95 995.
1: Na, figyelj!

ami Huttinger Ritánk volt, aki megírta, hogy bizony ez az Emergency House. Járok a kasos nyalóka.

0: Na és most figyelj és kapaszkodj! Egy óriási ősi kérdésre kapjuk meg a választ. A szex vajon mi? Emlékszünk erre a nótára?
1: De durva!
2: Szeretsz vajon mi?

És itt van velünk az éterben Varga József is. Attila, Hello Kakóta jelen. Nagy zene. Hát bizony. Pén, imádtuk. De azóta mi lett vele?

0: a jó, a rossz és a kártel. Gangsta Zoli és a kártet hallgathattuk az elmúlt percekben, na de most meghallgatunk egy mesét. Tudom, nincs még este 8-ra és nem kell lefeküdni, most keltünk föl, na de hallgassuk ezt a mesét.
1: Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy...

Na de nem állunk meg. Mert hogy megnézzük, hogy ez a Don Quixote mit is csinált itt a Neoton Familia jóvoltából. Na gyere te kis baland!

És itt van velünk a Vibe-en Varga József is, aki egy egész hangfal kiállítást jól küldött képet nekem. Hát most mondanám, hogy nem lennék a szomszédod, de igen, versenyzet.

És itt van Encsike újra velünk a Viberen. Azt mondja, ó drága Smog, már mindenen is túl vagyok. Sőt, már árpon bokron is, de nem 220 felett. Hát azt jól teszed, Encsike, óvatosan csak. Mert hogy most apu megveszi nekünk azt a bizonyos várost,

És itt van velünk Felső Tárkányból, ami Csoki Zsoltink. Úgy látszik, Felső Tárkányba később kell a nap. De örülünk, hogy itt vagy és minket hallgatsz.

szóval Josh és Jutta, fagyos a szívem. De talán a tél még kicsit messzebb van, amikor befagy mindenünk.

0: és Jós és Júta után. Egy cukisággal megyünk tovább. Kis bűbályos hölgyel, Kovácsovics Ruzsinával.
1: Na figyelj!

Bűbájt hallhattunk Kovács Jóvis Fruzsina személyében, és most a táncos cipőket fölvenni, a parkett ördöge a színpadon,

Attila, szia, Smog! Jó reggelt, Magyarország! Örülök, hogy téged is lehet hallani. Szabad szállás jelen. És természetesen mindenkinek üdvözlet is küldi az én drúszám Gáborom.

Ők voltak a Bagosi Brothers Company és a Balaton. Na de talán már tudjátok, hogy elég nagy Ákos fan vagyok. Egy Ákos számmal megyünk tovább. Nagyon érdemes a szövegre figyelni. Na figyelj!

és itt van az éterben Kukori bácsi. Azt írja 24/24 tiszteletem, uram. Hát Ruszám, nagyon szép napot neked.

és bizony a Republic első albumáról a címadódal a Bálna, és azt is meg tudom mondani, hogy 91-ben volt ez a

És itt van velünk az étteremben Brián Tibi is, azt mondja, jó reggelt mindenkinek! Hát majdnem nem maradtál az utolsó számról, mert hogy az lesz most, már legalábbis részemről, aztán jön DJ Csabi. Egészen délig.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes szombat délétőt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak 2026. szeptember 26-át hívjuk, gyerekek! 10 óra 2 perckor DJ Csabi bejelentkezik hozzátok a tiparipaú superdjradio.hu-ról. Így is fognak, nagyon szépen köszönjük az előző két óra hosszát. Nagyon örülök, hogy össze tudtuk hozni a csapatot, mert egy szuper magyar zenei napja itt a Super DJ Rádion. Tartsatok velünk, egész a félő műsorok várnak rátok. Egész nap magyar zenék. És ebből bele is csaptunk a lecsóba, Republikkal. Jó reggelt kívánok! Kellemes ébredés, jó zenehallgatást, melóban kitartást kívánok mindenkinek. Aki meg főz, az meg rogytancson alá. Rázd, rázd! Hát néha megráztuk a rongyot, ugye? Ha piros az alma, rázd meg jól a fát! És hogy mivel készültem nektek, hát gyerekek? Halvány lila gőzöm sincsen. Érel még este vár egy nagy hatalmas buli. Ötlömű sűrtám, hogy pakolok is össze és megyek összerakni mindent is.

erotikus Viber számunk mindig ugyanaz él. 20-30-70-45-95-95-95-5-ös. Várom az üziket. Hangedetek, írjátok meg, hol vagytok, mit csináltok, hol hallgatjátok a Super DJ Rádiót. Hangerőt pedig vegyétek fel, hogy a szomszéd is jó érezze magát. Na figyelj, akkor megyünk tovább egy újabb ébresztő zenével. Hát pedig a Nox fogja nekünk énekelni.

nézzük is, volt leggyorsabb Viberünkön, itt van velünk kedves Mazsi. Hát szia, szia Mazsikám, üdvözöllek benneteket. Szétapodi szuperadás kíván neked Csabi Meló közben, hallgatom. Kitartást neked a Melóba, kedves Mazsi, köszönjük szépen.

És ismételten Viberzett, itt van valami kedves Rita is. Rita is felébredt, szia-szia Rita. Szép jó napot Csabi bácsi, köszönöm Rita néni. Üdv a szuper hallgatóknak, hatalmas pacsülelés nektek. Érezzétek jó magatokat, nagyon-nagyon remélem nem dolgozol. Dolgozol akkor kitartás, hogy a főző pedig legyen finom mindenkinél gyerekek, hiszen nem csak vasárnap főzünk, ugye?

0: Kedves hallgatók, az időről annyit, hogy szerintem nagyon-nagyon szuper, mindehhez is jó. Már reggel kicsit csicsentős volt, kimentem árészt, ugye megetettem, megitattam. Persze úgy rám ugrált, hogy majdnem fellökött a kis huncutja. Figyelj, megyünk tovább. Jön hozzánk Hurikens, és azt énekli nekünk, hogy legyen valami pesgés és mozgás, hát akkor legyen szuperek, hajrá!
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: ismételten Vibe-őzed, itt van velünk a főadminunk, kedves magyar Simi. Hello, Alimikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Feliz dia, amigo mio. Köszi, hogy mégis itt vagy, Csicsó. Jó, hogy itt is sokféle tombre. Köszönöm szépen, kedves Simikém. Érezd jó magad, táncolj nagyokat, hogyha van kedved. Nem mindenhol pezseg a leves. Ugye huligán szének nekünk, ugye. És hát ugye jó magyarok, mindig találnak egy megoldás mindenre is. Ilyenek vagyunk mi, hungarikumok, ugye? Mindent is megoldunk. Hát bizony, ugye? Ételeinket is nagyon szeretik a külföldiek, bármennyire is tagadják, hiszen nincs is jobb, mint egy jó gulyásleves. Egy jó kis 52-es, ugye? Itt van velünk kettős Mihálov és József is. Szia, szia, Józsikám, üdvözletem nektek, nagy pacsi! Azt hitt nekem, jó reggel, Csabi, jó reggel, Józsikám! Ilyen megyünk tovább!
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
0: Énekel nekünk Vince Lilla. Csapata van Napoleon Bulvár. És Júlia nem akar a földön járni. Na gyere, Júlcsi.

most ismételtem Viber üzenet, itt van velünk kedves Fújtjál Lajos is. Hello, szia Lajoskám, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk, azt szóljon DJ Csabi, Guten Morgen. Morgen, kedves Lajoskám, érezzétek nagyon szuperül magatokat. A gyerekek, ilyen ez a Júlia, nem akar a földön járni.

szerelem is, Napolaj, ugye? Igazik hozzánk UFO is a Napolaj Dance Remixben, Pisi a jó barátunk. Remélem, kedves hallgatók, mindenhol szuper kedvetek lesz a mai napon. Ez az úton lévőnek is kitartást kívánok. Vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.

is ismételten vibe-ezett, itt van velünk kedves Kelemen Tomi. Hello, hello Tomikám, sziasztok, hatalmas puszi elej is nektek oda Ugodra. Ucsövi király, ő minden hallgatónak innyit Ugodról, és persze a családnak is jó. Ismét hallani a jó műsort kívánok. Köszönöm szépen, kedves Tomikám. Hát élvezzétek a szuper magyar zenei napot. Nagyon-nagyon sokan kértétek és szeretitek is. Nagyon jól meg tudtuk rendezni. Kifulladásig egészen magyar zenei nap itt a Super DJ Rádión. 12 órakor érkezik hozzátok Boriska. 14 órakor DJ Simon. 16 órakor kedves én kollégánk. 18 órától Dr. Toma Dance Doktorú megcsavarja nektek. 20 órától DJ Robix pörgeti a lemezeket. 10 órától pedig jön hozzánk éjjeli bagjunk Kőszegi Gabi. És tolja majd nektek reggelig. A szilvás bagjunk.

0: kedves hallgatók, ha már szombat, jöjjön egy dal a szombatról, aki pedig előadja nekünk, az nem lesz már fin, Josh és Betty, így segítek így Curtis is. Szombat az esetem, ezek úgy gyertek a szuperre. Isten földön, vízen, levegőben, Isten galatjáróban is veletek vagyunk, nektek nagyon szuper kedvetek legyen.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
0: Itt van velünk kedves Bandesz is. Szia, szia Bandeszkám, üdvözletem nektek. Szia Csabi, vagy a szeggesztő jelen csorvásról, de jó, hogy itt vagy. Üdv neked is minden kedves SD-re hallgatónak. Nagyon szép.

És itt van velünk kedves Csoki Zsolti is megtisztelt füleivel. Hello, hello Zsolti nagypacsi nektek. Szia Csabi, sziasztok, szuperek felső tárkány jelen. Jelenlét hívet kipipáltam és tepecsételtem nagypacsi Zsolti.

akkor jöjjön hozzánk az a bizonyos segítség, csapat neve Help. Mind is énekel nekünk, hát amiről nagyon sok dal szólt így a 90-es években, az igazi szerelemről.

és ismételten Vibe-ből jözelt, itt van velünket és Gyuri Zoltán. Hello, hello, Zolikám, nagy pacsi nektek. Jó reggel, Csabi, jó munkát kívánok neked így szombat éjjel. Nagyon szépen köszönöm, Zolikám, nagy pacsi.

feladók. Bizony, bizony, sokat szenvedtünk, ugye, a szerelem véget. Akkor is az enyém leszel. Itt van velünk ez a Sizsa István is Erdő Szentgyőből. Hello, hello, sziasztok Istikén, nagy pacsi nektek. Csodásan szép napot kívánom neked, kedves DJ Csabi. És a család jelen már, vártunk, nagyon örülünk neked is, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Nálunk készül a Nász nép a nagyfiam esküvőjére, úgyhogy oda neki hadd szóljon. Nagyon szépen köszönjük Istikén. Nagy-nagy bulit nektek, azt kívánom, hogy szuper legyen. Szuperre bemelegítetek, ugye? Köszönjük nektek. Belkő zenén, kedves hallgató pedig, tudjátok, általában egy magyar zenei napon helyen szoktam venni, ugye előbb venni régi slágereket is, de általában a 90-es évek zenét szoktam hozni nektek, és akkor nem kóstolunk ugye az újabb zenékbe is. Ilyenkor jobban szeretem ugye a régebbi zenéket játszani. Érkezik hozzánk Dread, Holdor énekel nekünk.

És itt van velünk kedves Ícsi is, Szóládról, kedves párjával, Hurival, hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek. Szia Csabi, mi is itt vagyunk, hallgatunk, hát nagyon szépen köszönöm. Huri üzenítól meg neki, mint a

is így puszi nektek, köszönjük szépen, majd olyan is lesz, ugye. BPM-ekkel kicsit majd később. Érezzétek nagyon jól magatokat. Vita pedig azt írja nekünk, ma nem dolgozom, pihenős vagyok. Jó kedves Vita, örömmel hallom. Igaz, csak egy nap, de ez is több, mint a semmi, vízsit főzök. Az is számít. Itt a minden számít itt. Minden is. Azt is főzni kell, nem? Kolbászt is főzöl?

kedves hallgatók, végül zenét, akkor ha már így esküvőre esett szó, kedves Isa Istvánéknak küldeném oda. Úgy szuperül sikerjön az a bizonyos esküvő, meg ugye még aki esküvőre készül.

gyerekek, sose volt ennyire durva, amilyen üzenetet kaptam kedves Hű és Széni a Zsuzsannától. Hát szia, szia Zsuzsanna! Szia Csabi, nagy öröm, hogy ma a rádióban vagy. Várjuk minden héten így lenne, hogy a szombat vasárnap rádióznál. Szeretném kérni Lagzi Lajcsitól, van nekem egy Csíkos Gatyám című nótát, üdv Kereszt. Kedves Zsuzsi, a Super DJ rádió nem ne, a cikmulató zenét. Szépen köszönöm neked. Kivétel szilveszterkor. A Retroboxban Dreamernél. Érezzétek jól magatokat, esetleg valami más világető eszedbe jut. Tudjátok, Lajcsi bácsi is vissza szokta állítani októberben az órát, csak nem a rendes órát, hanem a gázórát. A kis hamis.

0: akik már tapasztaltak ugye a házas életben, azok tudják, hogy sose lesz egyre durva. Szerintem jó az. Figyelj, megyünk tovább.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
0: Jöjjön hozzánk a Szőke Ciklón, Erika C és Robi D. Egy kis mese, figyelj! Tiszta őrület és egy jó kis limbo.

is ismételtem, vibe, itt van velünk hatalmas ember, gyerekek, Kukori bácsi, hello, hello, Gabi bátya, üdvözletem nektek, puszti a kedves feleségének, kellemes műsorvezetés, Csabi, nagyon szépen köszönöm. Meg kedves Kukori bácsi is táncol. Nagyon-nagyon szuper műsorvezető, itt a szuper DJ-t.

Itt van velünk kedves Kollár Gabi is. Hello, hello Gabikám, nagy pacsi neked. Szép napot kívánok mindenkinek, főleg Csabi neked, aki irányítja a szuper zenéket. Köszönöm szépen, kedves Gabikám. Nélkületek ez nem menne, köszönjük nektek. Itt is van velünk kedves Pácika ember is. Hello, hello Robi. Hatalmas ölelés Fuszi Ildinek is. Szia Csabi, szuper magyar adis napot. Köszönöm szépen, Robikám. Érezzétek magatokat királyul.

sajátos sokatok a következő zenénk pedig szerintem sok-sok emléket fog ébreszteni. 90-es években jön hozzánk a kis szeplős, én úgy hívtam ugye annak idején, a kis göndör fürtjeivel. Hát ő kis lehet ő, figyelj csak, szuper!

a baj, Doki? Szerintem semmi. A kis Alexa, ugye? Nagyobb slágeré Mr. Szerelem, tudjátok?

ismerősök a tünetek? Heves szívdobogás, liba bőr, kicsit megbolondulunk, ugye? Milyen tünetek ezek, kedves hallgatók? Jaj, és pezseg a vérünk, ugye?

Akkor most már egy kicsit pezsegünk tovább. Alvajárók, és soha nem elég. Olyan már 10:37 perckor mindenki felébredt. Egy kicsit erősebb BPM-ek következnek itt a Super DJ Rádon DJ Csabidól. Kedves hűvös széni, Zsuzsanna pedig megírta. Szeretnék én egy Nax és Bundát, csak egy nap van. Hátra remélem találkozunk jövőre a Budapest parádén. Igen, már van Áviánk is, ugye? Kedves császa randásnak köszönhetően. Köszönöm szépen.

soha nem elég, a kis mohó, ugye? Itt van velünk kedves Lovász Karcsi, hatalmas ember. Szia-szia Kareszkám, üdvözletem nektek, hello Csobi király. Szép szombatot, hétvégét és jó adást kívánok. Köszönöm szépen kedves Kareszkám, neked meg jó fülelést. Ma Pihi SDR magyar nap, holnap 13 órára meló. Kareszkám kitartás, majd benne érez jó magad, pihenj! Szuper DJ Rádió magyar zenénapja felpesdíj benneteket, remélem. És sok-sok emléket ébreszt, emléket frissít.

0: többi.
1: Csak egy nap van.
0: Nyisd ki a szemed, kérlek.
1: 26. a Magyar Zenei Nap a Super DJ Rádion. Kedves Zsuzsi kérése indul, Náks és Brunnel, csak egy nap van. Na küldjük meg.
0: Egy nap van. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is.
1: Oh yeah, tudjátok.
0: Egy nap van. Tárd ki a szíved.
1: Egy sárga logó.
0: A zenét.
1: Rajta a Super DJ Rádió.
0: Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

0: ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra.
1: Mindenki érzi a lüktetést.

megyünk tovább egy szuper csapat, a DJ Halmat és Josh közösével, az Elszáll a szó. Kicsit átdolgozták, átgyúrták Mo Sapiens dalát, ugye ők énekelték eredetiben. És akik ugye énekelték az Angyalbőben főcím zenéjét, akkor hallgassuk, Elszáll a szó.

és itt van benne kedves Csabi, Duszám is, hello Csabi, üdvözöllek benneteket. Jó reggel Duszám, Kaposvár is, Füle, nagyon jó ez a magyar nap, én meg csak maszek. Hú, kedves Csabikám, jó benne vagy ott a kapcsoló szekrénybe. Hidratás benne, nekem is volt benne részem. Ennyit nyúk be a gyerekek. Remélem, hogy szintévesztő. Hidratás kívánok neked, és érezd jó magad, nagyon nagy pacsi, hogy itt vagy velünk.

És ismételten Viber, hát itt vannak velünk az elveszett emberek, gyerekek. Hegede Tibor és Teni Gyöngyös válaszolt, hello, hello, sziasztok, hát hol voltatok eddig? Szia Csobi, szétabort kívánunk mindenkinek, végre ismét magyar nap. Szeretnék én a nyújtászzal, csak hogy jobban pörögjön a fakonál a bográcsban, Nelly és Tibi, köszönjük szépen nektek. És finom, finom legyen. Írjatok sűrűbben, gyerekek. Például megírhatjátok, hogy állnak a banánfák, stb. Stb. Tudod? Legyetek elveszve. Akkor szuperek, mi meg kiabáljunk egyet.

Kiabáljátok a szomszédnak, hogy Mariska néni, táncoljunk egy nagyot. Hiszen szóval szuper. Hangerőgombot remélem senki nem felejtette el feltekerni. Adjatok a volumennek, gyerekek.

És mikor lehetnék kiabálni? Persze csak halkan, tudod. Kedves Sobi pedig azt jelenti nekem, alakul. Akkor tudod, van sötét, szürke, szürke, meg világos szürke. Így van, kedves Csabi. Meg a sötét 50 árnyalata, ugye? Előne bújjon a sötét nagyúr onnan a kapcsoló szekrényből. Gyerekek, mi van ott?

de Luke mit mond? Mert karácsonykor nem kérek több zservót, ugye? Na jöjjenek akkor a robbanós fiúk, és ha bele vagyok zúgva! Kicsit beszerelmesedünk a TNT fiúkkal. Nagyon sokat énekeltem ezt, gyerekek.

ismét vágy vele kettes Robi Kampernál, és úgy látom, ott is van egy pár tyúkbérem. Én sem panaszkolom, ezt ki kell javítani, Robikám, kitartás benne. Vigyázz magadra, majd küldöm nektek a villanyszerelők dalát. Hamarosan énekezni fog az is.

sokszor elbillegett az ablakom előtt, vélek, hogy három háza lakott tőlem, ugye? Az én kedvesem. Gyerekek, még oda is motorral mentem a Simpsonommal. Gyönyörű szép fekete volt, mármint a motor. Hátsó lengővilla citromságára festettem, gyerekek, nagyon vadító volt. Itt van velünk kedves Encsikei, szia-szia Encsike, üdvözletem nektek is, kiabálok én, de senki nem hallja. Töntént valami, vagy valami rosszat mondtam? Szerintem nem, kedves Encsike. Ez jó magad, köszönöm szépen neked is. Hol a regény? Következő dalunk pedig szóljon akkor kedves Encsikének. És persze minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak.

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: Akkor jön egy nagy kedvencem a 90-es években, ők a csapat neve Splash. Gyűrű széke, szép szőke, bombázó csaj. Meg egy Ken figura, én úgy hívtam annó annak idején. Tudjátok, volt a Barbie-ban meg a Ken figura. Hát ők is egy tökéletes pár voltak, ugye? Vagy valami ilyesmi. Hát a Sencsikének pedig elkeveredett az üzeneteket, a Sencsikkel bocsánatot kérek tőled.

kedves Encsike üzenete így hangzik. Szia Zága DJ Csabi, sziasztok, szuperek, Encsike, Fülel, mint mindig. Gyönyörű szép magyar napot kívánok mindenkinek, hajrá Csabi, hajrá SDF, pusztjuk Encsike. Már rég rövid voltam. Jó az így, kedves Encsike, köszönjük szépen neked. Valamiért nem töltötte be a Viber. Na mindjárt oda csapok neki egyet.

kedves hallgatók, pici türelmet kérek szépen a Viberrel, nagyon el vagyok havazódva, igyekszik ígérem, csak hogy ne a dumáról szóljon az egész műsor. És Hegedi Tiék pedig azt írják, itt vagyunk, azért a háttérben hallgatunk benneteket, csak nagyon sok a munka, főleg az áfonyásban. És akkor ott vannak veletek a hupikék, törpikék is. Köszönjük szépen nektek. És hát ugye, kedves Tibikém, kedves hallgatók, ugye, akik szoktak írni, a műsor veletek ugye mindig várják persze. Hát persze azt is megírtjuk, hogy nem bírtok írni. Köszönjük szépen nektek, amikor írtok. Persze azoknak is, akik nem írnak. Ők itt vannak velünk a háttérbe. Hát akkor most jöjjön. Jöjjön a basszus. És jöjjön a tánc.

meg persze jön a kerozin. Valószínűleg pedig miért lennék jó? Hát akkor kapunk vacsorát, ugye?

És ismételten Vibe üzenet, itt van linket, és Marianna is. Dócról, hello, hello, sziasztok, szia Csabi, Dóc jelen. Sanyi és Marianna, sok-sok piros szívvel, köszönöm szépen. Szeretek én egy zenét a Cosmix-tól, a Cosmix a házban. Megnézem, kedves Marianna, érezzétek jól magatokat, nagyon-nagyon.

Köszönöm szépen, kedves mozsikám! Igen, észrevettem. Kedves Csoki Zsolti pedig azt hitte nekünk Viberünkön, Csabikám a magyar szkútert ki ne hagyd, Zsoltikám, de hogy hagyom. Sokára indul majd a bizonyos Cosmix a házban, de most egy kicsit majd másképpen. Kedves Robinak pedig nagyon szívesen, további jó mókolás neked.

És itt van velem kis szívem is a konyhából. Hát mi hamarosan úrtak el. Vigyázzatok magatokra az úton, kis szívem. Akkor figyelj, szuper. Jön egy 2008-as Club Mixben. Az a bizonyos Cosmix.

így az élet. Isti így a tánc. Hiszen mi nekünk FM. Mikor itt a Super DJ Rádió Magyar Zenei Napja a neten. Köszönjük mindenkinek!

0: Hogy is volt az annó annak idején?
1: Tiéd az élet.
0: Bizony, bizony, villogtak a fények.
1: Minden éjjel másra vágysz.
0: Vagy nem.

Itt van velünk kedves Anita is. Hello, hello Anita, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Ki a Csabi király, itt vagyunk, csak Jubi csak szombat révén megy a mosás, főzés, takarítás, évelés után az első dolgunk. Itt benyomjuk a Super DJ rádiót, szuper adást a szuperekkel. Ugye holnap is leszel? Üdvözlettel, ha a szegységből lávát Anita is Norbi. Köszönjük szépen, kedves Anita. Remélem, hogy nagyon sokáig nem húzódik el a buli. Reggel ki fog derülni, hogy leszek-e kedves hallgatók, nem ígérem most nektek ezt. De igyekszek majd. Hát persze, hogy leszek. Hát aki este legény, az legyen nappal is legény, ugye? És nagyon szuper zenehallgatást kívánok nektek, kedves Anita.

Kedves Hegere Dibi újabb üzenete, itt főnek a kis törpök. Szia, mi a hua, eltaposta őket. Törpörköltet csinálok belőletek. Töpörödött törpördökök, ugye? Bizony az emlékek. Nagyon bírtam, gyerekek, nagyon szeretem a mai napig, szoktam nézni a kicsivel. Akkor a következő zené meg szóljon már akkor azoknak, akik sokat-sokat szüretelnek is. Szeretik a jó finom magyar hazai bort. Hát azok nagyon híresek, ugye? Figyelj, szuper!

Ja, szegénynek! És mi van még a tarisznyában? Hát a jó öreg magyar puncelet, ugye? A jó kis császárszalonna paprikával, de fincsi az?

0: A vóna. De jó vóna, ugye? Szerintem mindenhol van. Hát a jó magyar ember szereti. És akkor következő zene, ahogy ígértem, a villanyszerelők. Dala, hát ha jobban megy nekik a meló, Robinak. És Bondesznek. Meg mindenkinek is.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hát, hogy Gyuri Zoltán pedig azt jelenti, nekünk sok hely lefagyott a szőlő, maradt is szőlő, az idei bor nem sok lesz. Hát szerintem Zolikán biztos akad a hely, ahol lesz. Mondom, az összes nem fagyott el.

Ő volt a fantasztikus Edda Művek. És hogy így hívtam, így hívom a villanyszerelők dala az utolsó érintésemére. Minden villanyszerelő vigyázz magára. Kútalpó bakancs van rajtatok, ugye antisztatikus. És ugye a fázist mindig jobb oldalra kötjük. Akkor jön hozzánk Tombol is. Egy kicsit felforra zenét ül a vérünk. Kedves Mozsi pedig azt írja, neki vagyok, már menni akarok haza, még 45 perc. Igám, kitartás neked, a szuper veletek van, tudod? Mindenhol is. És remélem mindenki szuper őrizi magát, kedves hallgatók, eltelt egy óra az adásból. Szeretném köszönteni újonnan érkezőket is. És szuper zene.

kedves hallgatók, remélem mindenki jó halad mindennel. Ha éppen mondjuk egy kis udvartakarításban vagytok, hát sajnos már hullik a falevér is. Én szelegettem a héten a diót. Szép nagy szemű, meg puha a hajéjú. Nagyon jó törni. Megadja is a termés, most nem csípte meg ez a hülye bogár. És ha éppen melóban vagytok, vagy főztök, letán utaznátok, kellemes dalamok csilingelnek a fületekbe. És persze, ugye szombattól, mai naptól írták, hogy én a vényasszonyok nyara. Szuper napok elébe nézünk. 22-24 fokot mondanak az időjósok. Hát legyen úgy. Pedig jöjjön Digi Csobitól egy kis bolondozás. Érkezik hozzánk Bérez Zoli, és az a bizonyos halubéli mulató. Na figyelj, szuper! Fenn a kéz meg a láb is, ahogy Doki mondaná.

Kedves Mozsi pedig azt írja Viberünkön, ez az jön az én nyarom. Így van, kedves Mozsi. Az nagyon szép, ugye? És hát reméljük, hogy most hoz egy kis esőt is. Feltöltődnek a tavaink, ugye? Nagyon rájuk fér ám.

Csobitól meg is kaptam az előadót, és ott az, Csobi, nekem ez a zene nincsen meg, ígérem, legközelebb beszerzem. Köszönöm szépen neked, hogy elküldted, hát hogy majd holnap megpörgetjük egy kicsit.

ismét Viber üzenet, kedves Kukori bácsi pedig azt írt, hogy a Csucsu király, ki vagy hangosítva az úton a labancokhoz. Köszönöm szépen, kedves Kukori bácsinak, vigyázzatok magatokra az úton. Hát engem gyerekek már mindenhogy hívnak. De a Gigi Csabit jobban szeretem, megmondom őszintén.

És itt van velünket a Zsigovi Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, sziasztok! Úgy gyerekek, ott meg valami van a sütőben. Rakott kumpi! Az nagyon-nagyon finom, kedves Sándor. Jó étvágyat kívánok hozzá! Pirítsa alá neki! Na jó, finom a sajt a tetején, tudjátok. Már is ilyes tettem. Elég még ma mi vár rám, gyerekek.

nincs egy újabb kívánság. Kedves Kelemen Tomiék pedig szeretnék kérni egy zenét a Remix-től, a Róla szól az élet című szám. Az Tomikám az nagyon-nagyon jó szám. Mindjárt gyorsan meg is nézem, biztos benne van a zenei repertoáromban. Kedves Kukori bácsi, semmi gond. Ezt csak úgy mondtam. Akkor figyelj, tovább megyünk. Akkus úr díjas. Hát szerintem meg is érdemelte. A csajszíneve Rúzsa Magdi.

0: Megyünk tovább. Egy féktelen érzéssel. Milyen nekünk Sípozsát Tamás.
1: Ez a Super DJ Rádió.
0: Kedves Kelemen Tomi pedig azt írta nekem, út a szemben milyen volt a torta, Tomikám nagyon-nagyon finom volt, el is fogyott. Köszönöm szépen még egyszer nektek. Nagy meglepetés, hogy itt voltatok múlt héten, ugye?

és ismételten Viber, kedves Kokori bácsi, szeretek én egy zenét, kedves hallgatók. Eztől a Visztát nyáron megvan, köszönjük szépen, megnézem, kedves Gabi bátya. Honnan majd elő kotrom jó méről.

kedves Zsigovics Sándor is szeretne zeni, Szöcsövi szeretné kéne egy számot, még pedig neked is kedves párodnak, az Éjjel soha nem érett végű című dal, sok-sok piros szívvel. Köszönöm szépen, és természetesen minden kedves Super DJ rádió hallgatónak küldjük. És megnézem mindjárt, szerintem mi 12 óráig belefér egy pár kívánság. Ugye néha nálam beugrik egy pár, de a kollégák is át szokták adni. Puszi a hasukra. Ne felejtjétek, ma a magyar zenei nap a Super DJ Rádión, egész nap magyar zenék, magyar slágerek forognak. Kinél ilyen, kinél olyan. 12 órakor érkezik hozzátok Boriszka, 14 órakor DJ Simon, az eredeti, originál, Svédországból. 16 órakor kedves fénykollégám, 18 órától Dr. Tom, a dance doktorunk varádó utáról megtekeri nektek. 20 órától DJ Robix veszi át a mikrofont és a keverőpultot. 10 órától pedig Kőszegi Gabi kollégám tolja majd nektek. Az éjjeli vagyú, maradjatok velünk. Kelemen Tomi kérés érkezik, remix és a rólad szól az élet. Itt a Super DJ Rádión. Hiszen ez gyerekek, te szeressem.

Zsigovics Sándor. Meg is kaptam már a képet, már kint van a sütőben a rakott kumpi. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, nagyon jól néz ki. A gyerekek. Akkor csorog a nyáron a mikrofonba. Nagy vasárnap szokott, ugye, akkor küldjétek a kajákat.

Újabb üzenet kedves magyar simitől, a főadminunktól. Azt hitte nekünk előre is, gracias, köszönöm, hogy itt voltál, amigo mio. Mikém, nagyon-nagyon szívesen. Én imádom a magyar zenei napot, tudod? Ha tudok, akkor jövök. Én is köszönöm neked, hogy mindig odafigyelsz ránk. Iminek egy nagy pusszancs.

Nagyon kedves Kukuri bácsi kérése, és örömmel teljesítem ezt a zenét, nagyon szeretem én is, Aftől a Viszlát nyár. Figyelj, szuper, most újra megpendítjük a húrokat!

ismételten Vibe Jözeket, Kukori bácsi megköszönt a zenét. Nagyon szívesen bátja. És vigyázzatok magatokra az úton. Várunk minél előbb adásba. Nagyon jó műsorokat szoktál tolni, köszönjük neked.

így van, a nyár véget ért, kedves hallgatók, de jön majd helyette az indián nyár, ugye a Team Amik nyara, köszönjük nekik, és jó egészséget nekik, persze. Megyünk tovább, kedves Zsigovics Sándor kérésével rakott kumplihoz. Mindenkinek küldi. Szóhó partitól azt a bizonyos, az éjjel soha nem érhet véget. Én rám még vár egy éjszaka.

ismételten Vibe-be üzenet kedves Kelemen Tomiéktól. Köszönjük ezt a két órát, ismét szuper volt, mint mindig. Remélem holnap is hallhatunk 10-től, majd kipihened a bulit délután, műsor után. Köszönöm szépen, kedves Tomikám. Hát legyen úgy. És persze a buli nem ér véget itt a Super DJ Rádion, hiszen egész nap magyar slágerek, magyar zenék, kifulladásig.

Így kedves hallgatók, a végére majd még egy picit majd felspanollak benneteket. Mindenéket fog hozzák egy nagy ember, aki nagyon-nagyon sok slágert legyártott nekünk. És így remélem még nagyon sokat fog. Én személy szerint nagyon-nagyon szeretem Gyuri bácsit, Meklálikát. Adultal most DJ André remixelésében fogjátok hallani azt a bizonyos. Sokat voltunk ugye a reptéren.

Akkor mindenki egyszerre. Ismét Viber, kedves Rozsi pedig azt írja, köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, most már úton vagyok hazafelé, úgy hallgatlak. További szétabod is, kellemes hétvégét kívánok neked. És a hallgatónak egyaránt nagyon szépen köszönjük, kedves Mozsikám, hogy itt voltál. Persze még a tudsz maradj is itt még velünk a magyar zené kifulladásig a Super DJ Rádión. Én is köszönöm szépen mindenkinek. És kedves Tovász Karcsi is írja, köszönjük Csabi király, további széte volt nektek, holnap kagylózom majd a melóból. Mozsikám, előre is kitartást kívánok neked. Várok mindenkit majd holnap is, persze 10-től. Tudjátok, zenei kavalkád, minden, ami sláger, meg az is, ami nem. Megpróbálok majd felébredni.

Kedves Joki Zsolt is írja Csabikám, szuper voltál, köszönjük! Én is köszönöm, kedves Zsoltikám, ti vagytok a szuperek, hogy velünk vagytok! Figyelj, szuper akkor! Azt mondom nektek, hogy jöjjön a basszus!

0: station, Super DJ Radio.
1: Jöjjön a basszus,
2: és jöjjön a mély.
1: Rázd fel magad, még hosszú az éj. Jöjjön a basszus, jöjjön a mély. Rázd fel magad.
2: Egy jó kis Skyland, jöjjön a Skyland és rázd fel magad. Rázzuk meg még egy kicsit a végére. Kedves Marianna pedig azt hívja, szia, holnapi kavalkádban szeretném kérni a fiatalság bolondságot. Kedves Marianna, köszönöm szépen. Szerintem biztosan pörögni fog majd, de... Kedves Bandesz is írja, további szétszabott Csabi, köszi, hogy voltál. Én is köszönöm, kedves Bandesz, hogy itt voltatok velünk. Kívánok én is mindenkinek további szuper hétvégét. Főzzetek majd finomakat, teljen szépen, és jól a hétvégétek. Vigyázzatok magatokra. Kedves Encsik és írja, köszönjük szépen a szuper zenéket, drága DJ Csabi. Holnap is várunk sok szeretettel, pusztjuk a Encsike. Nagyon szépen köszönöm, Encsike.

ismételten Viber kedves putya elős is írja további szinte volt DJ Csabi. Nagyon szépen köszönöm kedves Tajuskám, viszont kívánom nektek is egy nagy pacsi. És kedves Ilcsi is írja Szóládról, Udi reggel küldi Anival a kávét, hogy felébredjék. Köszönöm szépen. Egy fénypostán, ugye?

bizony bizony ő is tejfölös hajú. Nem, nem is Vivexer, hanem a öreg Kozsó is, Lala ugye, Cosmix is a kis világ. Ezzel a zenével búcsúzom már a tőletek. Hát nagyon-nagyon szeretném megköszönni ismételten ezt a kitüntető, megtisztelő 120 perc figyelmet. Így is, amit hallottátok itt a Super DJ Rádion a magyar zenei napon. Természetesen majd elmaradt műsorokat is fel fogom tölteni. Mindenkinek még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, velünk. Maradjatok is itt, még a tehetitek. Ezen kifullatásig magyar zenék a Super DJ Rádion, csak nektek speciálba. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, kellemes hétvégét kívánok. Holnap pedig majd várlak benneteket tisztő, hogyha felébredek. Úgy csak vicceltem. Kukori bácsi is megköszönte a remek műsor, nagyon szívesen, kedves bátyja. Várunk minél előbb téged is vissza. Kedves hitáik is megköszönték, nagyon szívesen, kedves hitáik, köszönöm nektek. Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok. Maradjatok a Super DJ Rádióval, én DJ Csabi voltam, és még leszek is, remélem. És persze ne feledjétek el, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. Hát akkor...

mindenkinek jellemetesen nyugodt délután kívánok, Boriszkát halljátok élőben egyenesben, köszönöm Csabjornak a műsorát, ez itt a magyarnak. Jó kis pörgős magyar zenei két órát hozta nektek itt most, még szelgető, hogy ide leszünk, úgyhogy ebbennek jól érzi magát, Lélek Danon remixben, Di Martinnal. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, csak a hazai, ugye csak szombaton.

mocsok egy drága forgatókönyvíró. Itt átrendezi mindig a jó hangot, az ember mindig gondolkodik, hogy most már azért, hogy nem döbben meg, és most írják nekem, és nem annyira jó hír, de muszáj elmondanom, mert azért és most köszönhetek az ő remixeinek, munkájának, és Miodovics Zsolt, akkor pedig mégiscsak köszönöm, hogy elmondta és leírtam. Mai naptól már nincsen velünk Fogl Attila, rádiós kollégám, aki nagyon sokan úgy ismerettek, hogy The Remixer. Nem csak emberileg, hanem a munkáival is nagyon kedves adakozó volt, mindig el lehetett kérni tőle, mindig odaadta, és hát én nem tudtam róla, hogy ő beteg. Kicsit lehet most megszólalni hozzá, de igyekszem egy kicsit feloldódni, majd egy picit egy kis Remixer munkából csinálok valamit, de egyre csak annyit tudok mondani, hogy nyugodjon békében. Fogl Attila, DJ Remixer, jó Remixer, legyen neked könnyű a föld. Köszönhetek hozzám, Ligás TV-nek kellemes szétabot kívánok, Encsikének is, hogy írja nekem, hogy füle, továbbra is szép szomotot kívánok mindenkinek, úgy csak Encsiket délben túl vagyok a reggelin, na legalább te. Majd a mi barátomnak is kellemes szabot, itt látom, valami finom étel van fényképezve, legyen neked is csodás szabot.

remélem egyébként, hogy ilyen is már rég volt, egy korty alkohol nincs a lakásban. Nagyon van arszesz, de azt nem isszuk meg. Aztán elfelejtettem, és elkészosztogattak, vagy szétosztogattuk, hogy megittuk az ajándékokat is felgyújtani, és nagyon nem voltam itthon mostanában, hogy nem volt időm ezzel foglalkozni, úgyhogy azt jelenti,

beszámolok 0-70-45-95-95-95-ös. És persze, ha egy buliszkás hívós 0-32-19-48-07, hogyha bulikat akarnának el magyar napot, magyar este, de... Kodnik Szenzmán!

Ismét valami államszünet van, úgyhogy adás után itt nekem is valami különlédést kell néznem, mert valami nem akarja az igazat, és egyszer így eltűnök az éterből, életből. Rá fog jönni, de most egy zenéjünk. Eddában megyünk tovább egy dal. Nos, szerintem nem ízben, hiszen áldolgozásokat is ígértem, a kedvenc remixeim szólnak. Álmodtam egy

Péter Kisasszonynak is kellemes szétemet kívánok, amíg nem mondtam volna, ő is minden szupernek természetesen. És természetesen Csörgős Zsolca urat is üdvözlöm, örülök, hogy itt vagytok, ilyen sokan vagytok, és remélem mindenkinek minden jó, hol lárja, hol.

Mikor a mögött, az éppen előtt. Minden kocintózza idefér, ha már én nem akkor legalább zenében. DJ Guli Remix-el! Azt akarod tudni, ki az a lány?

élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek életlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak őket varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már

Köszönöm szépen a figyelmeteket! Verod abba! Tényleg csak úgy a vicc kedvéért. Tudod, engedélyt kaptam, hogy ezt lejátszassam, mert a trágár tartom oda, de... Verod, akin szóljon! Most a nagy kedvencem a Karzon Kolmától a Gabi. Szóljon minden elhagyottnak, szóljon minden pórójátnak. Szóljon mindenkinek, aki megcsaltak vagy csalódott. Ezzel a zenével megköszönöm a figyelmeteket, és természetesen DJ Simon úr műsorához jó szórakozást kívánok. Boriskát hallottátok az elmúlt 120 percben. Karzon Kolma, Gabi, sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ.
1: Na hát akkor csodálatos szép délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a mondjuk úgy Private Light Hungarian Edition. Földobtam a fejemet, hogy jobban hallom magamat is, meg a zenét is. Szóval DJ Simonnal, azaz velem, egészen két órán keresztül, és úgy voltam vele, hogy hát én nem fogok ilyen mindenféle. Most ugye megtudtuk, hogy egyébként belopultam a zenét, szóval megtudtuk, hogy a remixer úriember hát eltávozott tőlünk, és én általában, amikor ilyen magyar adás van, akkor mindig a remixernek ugye a remixeit szoktam játszani és kevergetni, de aztán úgy voltam vele, hogy így elhallgatva a délelőttöt, vagy hát ja, egészen idáig a mai adásokat, itt ugye kezdjük a Smoggal, Mr. Füsttel, illetve Csucsu királyunkkal, aztán majd Boriszkával, hogy amiket zenéltek, én megmondom őszintén, tudjátok jól, hogy én szeretek mindig a mást hozni, Tamást, és mindig olyat próbálok játszani, ami még nem volt. Ez persze nem 100%-ig lesz így, de az van, hogy itt az utolsó egy órában nem készültem, hogy itt az utolsó órában így hagyva összeszedtem hamar, hát 24 zenét, aztán meglátjuk, hogy mi lesz vele, 28, bocsánat, meglátjuk, hogy hát nem tudsz beszélni, szóval meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elkezdem majd lejátszani őket szépen sorba. Egy biztos, nem lesz remix, csak és kizárólag originális verziók fognak szólni minden zenéből. Tehát nem lesz nekem bombom meg anyám kínja, hanem csak és fincsi. Lehet azt mondani, hogy ebéd utáni csillezős zenéket hoztam. Nem teljesen, mert azért lesz itt más is, de például Tamás is, de én úgy gondolom, hogy most, ha már egyszerűen magyar zenei nap van, meg annyi mindenki meghal itt az utolsó, vagy utóbbi időben, egy tegnap mindenféle jöttek itt az információk, de hagyjuk most, és az van, hogy még azt akarok elmondani gyorsan, hogy ne unjuk meg teljesen Presszel Gábor nagy utazás kolompos bevezetőjét, hogy én nem fogok most nagyon wikipédiázni, nem fogok mindenféle mindent elmondani egy zenéről, illetve az előadóról, hanem csak szerintem bemutatom, hogy éppen mi fog jönni, mi fog következni következő zenének, aztán ha meghallgatjuk együtt, és ez így lesz jó szerintem. Na, hát én nagyon szépen köszönöm a kollégáknak az eddigi adásokat, és úgyhogy menjünk is utcú neki. Plusz 3670 45 95 995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt ott megtehetitek, aztán olyan diszlexiás módon majd fel is fogom olvasni a dolgokat, amik oda kerülnek. Na, akkor utcú neki, mint ahogy mondottam, itt az első zene, az bizony Presszel Gábor és a Nagy utazás 1993-ból. Figyelj!

0: már soha el.
1: Na meg aztán gyorsan elmondom, hogy meg hát ugye valaki beszél, mint jó magyar emberek, ugye nem beszélünk bele másnak a beszédjébe is. Mert ugye a magyarba eleve alapból nem szeretek belebeszélni a magyar zenébe, már most szeretek játszani magyar zenéket, de hallgatni igen. Ugye lehet azt mondani, hogy ez ilyen kis home edition, hogy mik azok a zenék, amit én szívesen meghallgatok, magyar zenék. Azok fognak szólni, és légy szíves, ne kérjetek tőlem zenéket, mert nem én vagyok a Wurlitzer, szoktam mondani, és biztos vagyok benne, hogy nem fogok semmilyen kérést teljesíteni, sőt, nagyon nem, hanem az lesz, amit én hozok nektek ide a szuperre, és hát próbálom majd olvasni is a Vibert, és szeretném, hogyha sokan írnátok, mert láttam, hogy mindenkit írt, mindenkinek írtatok, rengeteget is, de kezdtek irigykedni. Kezdek irigykedni, hogy mindenkinek annyit írtatok, hogy amennyit nekem nem szoktatok. Úgyhogy jó utca neki, aztán megpróbálok mindig ilyen zenés résznél belebeszélni. Jaj, ez a legjobb rész.

Na nézzük, elég dolunk, itt van önök Encsike, azt mondja, hello, hello, újra itt vagyok, és újra itt a magyar nap DJ Simon módra. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek! Remélem ma is a maradandót alkotsz Encsike jelenléti pipa mára is. Gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, kellemes alkotást nekünk, és jó adást neked, Muszika, Encsike. Hello, Encsi. Jó kagylózást neked is. Hódim is azt írja, tiszteletem, és akkor halljuk. Hát persze, hogy az. Halljuk. Jöjjön akkor a következő zene, amit legutóbb, amikor játszottam, akkor igazából hát a nővéremnek küldtem, és hát remélem, hogy most is hallgat, mert most megint neki szól, bár nincs születésnapja, de úgy vagyok vele, hogy ez a zene egy iszonyat jó zene. Máté Péter érkezik, és a Most élsz. Ez szóljon azért mindenkinek, mert most élünk. Oh yeah, igazi funky.

Nézzük tovább a Vibert. Itt van velünk Lovász Károly József is. Azt írja nekem, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép délután és jó adás, barátom, köszönöm szépen. Jó kagylózást, uram.

0: Pados Melinda is, aki azt írja, csodás, szép délután, Simon sajtos sütés közben hallgatok. Ó, hogy legyen akadós a vége. Hello, szépen néz ki. Köszönöm szépen a képet is. Jó kagylózást teked is. Bazs írja, de szép zene, jól szól, imádom, úgy, ahogy én is mind a kettőt eddig. Varga Józsi itt van, azt írja, hello, Kóta jelen továbbra is. Szia Simon is, oh yeah. Putyán Lajos szintén hasonlókat kíván egy új DJ Simon, hadd szóljon egy cseppet, pörgősebb nincs. Na pont ez az, eddig pörögtetek drága gyermekeim, és pont ezt mondtam, hogy egy kicsit olyan melankolikusabb ebéd utáni chilles dolgot hoztam, majd aztán jön Mr. Wayne, Dr. Tom, aztán Robix és mindenki más, aki majd pörgőseket hoz. Én pontosan olyat hozok, amit kell. Lajos, ismersz, mindig én más vagyok. Tamás.
1: Most
0: élsz.
1: Most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb.
0: Csoki Solt is itt van, szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkán jelen, jó a kezdés. Köszönöm szépen, hisz hát egy nagy utazásra indultunk. Kágyé itt van, azt írja, hello, sajnos csak most tudtam csatlakozni. Rip Remixer, jó adást, és most már jelen. Köszönöm szépen. Jól, jó kagylózást neked is. Itt vagyunk az én kedvenc figurám, a Pácika ember is. Azt írja nekem, szia DJ Simon, neked is nagyon kellemes, szuper magyar Nadit. Jó rég beszéltünk. Hát igen. Azért, hogy összehoztuk most. Tisztelt hölgyek, urak! Ne hagyjatok békén, lehet azt mondani, olvasni fogom a Vibert majd, amint idő lesz rá. De itt a következő zene, 1980-ba. Pattanunk vissza. Jön az Apostol. Ilyen szerelmes dalok. Ó, oh, yeah. Jön a Nem tudok élni nélküled című nót.

Gondoltam egyébként, hogy beugrok majd 21-én, akkor kellett mennem kórházba, és hát akkor volt édesanyám születésnapja, aki sajnos már úgy fentről figyel bennünket már elég régóta. Lett volna 81 éves, és szerettem volna neki üzenni, mondhatni így, ezeken a zenéken keresztül. Vagyis ezeken a zenéken keresztül. De hát lehet azt mondani, hogy minden zene neki szól. És vele.

Itt van velünk Csaba is, azt írja, szervusz Kaposvár, még mindig jelent, majd küldött egy képet egy pókról. Mármint egy olyan pókról, ami egy biztosíték táblából mászik ki. 17 millió keze van. Úgy hívják, hogy drót. Itt van velünk Rita, azt írja, szép napot, Simon Bácsi. Hello, Rita néni. Én is jelen még mindig, szép kezdés, igyekszem sírás nélkül hallgatni téged is. De ha így folytatod, nehéz lesz. Én azt szoktam mondani, a bátyámik is, hogy hát... A magyar az mindig sírva, vigad. Úgyhogy megyünk tovább. Tudom, Réta, ez most úgy jól esett, de figyelj a következőre. 1993-at írunk. És szintén egy, ha már nem tudok élni nélküled volt, akkor megkérdezzük meg már, hogy hogyan tudnék élni nélküled? Jön Demjén Ferenc. És hát ez is egy gyönyörű nóta. Ríjunk együtt. Oh yeah, itt a szuperen, nincs pörgés.

Hogyan? Hát ez mindig nagy kérdés. Itt van velünk Ildi Pálcikáni. Pálcikáni Ildi. Azt hiszi, a Szia Simon hallgatlak. Kint tapozás közben. Nagyon jó adást kívánok. Szép délutánt mindenkinek. Szia Ildi, jó kagylózást neked is. És úgy, ahogy lehet azt mondani, az egész Simon családnak, mert itt vannak és kagylózik mindenki. Ennek örülök, valaki a dohányboltba, valaki az edzőterembe, valaki otthon. Sziasztok! Ilyenkor olyan büszke vagyok. Nem magamra, hanem a családra.

kiszívtuk magunkat eléggé, akkor majd lesz meg még olyan rész, hogy szétsírjátok magatokat, de most egyelőre menjünk tovább, ha már megtudtuk, hogy hogyan tudunk élni egymás nélkül. Kicsit merüljünk bele a romantikába. 1978, amikor is Stevanovics Dusan megírta ezt a Fincsi dalt, az a címe, Zoránnak a romantikája.

a fiatalok azt írják nekem, hogy most már buliznánk, nem sírnánk. Hát ő eddig lehetett itt a szuperen, most ilyen sírós óra van. Na jó, nem. Egy kicsit még itt tolok ilyen kis érzelmet. Ilyen sírós óra van. Na jó, nem. Egy kicsit még itt tolok ilyen kis érzelmes nótákat. Ja, nem is egyet, lesz itt több is. De nem baj. Ezt hoztam, ez van.

Itt van velünk Badesz Asszi, a Szia Simon, vagy ez a hegesztő jelen Csorvás, jó szép napot neked és minden szuper hallgatónak, akikkel ma összegyűltünk. Hát hello Badesz, jó kagylózás neked is. Na de pörögjünk tovább, fújjon egy kicsit a szél, figyelj, így fúj a szél. Ja, ha már annyit romantikáztunk, akkor jöjjön egy Zambó Jimmy. 1992, Mutter is imádta Jimmy-t, az van, hogy én is. Akármennyire is nem lehet, de lehet. Jöjjön. Szeretlek nagyon.

Annyira sokan írtok, hogy is nem akarok beleveszteni a zenékbe, ezt már megírtam, hogy megírtam. Megmondtam az elén. De hát az van, hogy tudjátok, amit odaírtok, az beolvasásra kerül, és rengetegen írtok azt írja, van ez a jó, de jók a zenéid, meg Szabados Melina is azt írja, hogy nagyon szeretem ezeket a zenéket, és a végén tényleg együtt sírunk. Én már bőgtem kétszer, de nem baj. Egy férfi mindig szépen bevallja, hogyha bőg egyet, igaz? Az igazi legalábbis. Egyik és az Istenem, de szeretem. Mármint a zenét. És tényleg egy Karcs is azt írja, hogy ezek Fincsi zenék már nagyon hiányoztak. Látjátok, a fele hallgatóság azt írja nekem, hogy jó, pörgősöd, hogy nyomjál valami pörgősöd, a másik még, hogy ez a jó. Na.

Írja Pálcikáné, Ildikó, Haszira, néha kellenek ilyen zenék, hogy egy picit lelassuljunk, és a léleknek se rossz. Én örülök neki, hogy ilyen dallamokat játszol, köszönöm, sőt, én köszönöm, és akármennyire is, hát folyjanak a gönnyek. Közben itt rá, van valamit, mástam vizet, én is most azt csorgatom magamba. Más se lehet sajnos, de ez van. Aj, imádtam, és akárki akármit mond, akármennyire is Zambó Jimmy-t nem játszunk itt, a Super DJ-m. Én úgy vagyok vele, gyerekek, hogy ennek a Palinak a hangja, hát csúnya volt, mint én, de ennek a hangja, ennek az űrgének, hát leszette a csillagokat szerintem, akármennyi, vagy akárki akármit mond. De menjünk tovább, ha már itt szeretlek volt, meg romantikáztunk, meg hogyan tudnék élni nélkül, de kicsit így eldobjuk magunktól a dolgokat. Valamikor az 1980-as évek elején jött a korál, vagy hát akkor már

voltak, ugye? Aztán mindenféle zenét hoztak. Itt volt például szintén ilyen kis szerelmes dolog, vagy már éppen a vége, mert arról szól, hogy kevés voltam neked. Hát igen. Nem tudom. Sajnos.

imádom. Annyira jó az a zene, hogy az valami hihetetlen. Közben törögetjük a könnyeket, le van tojva. Na, menjünk tovább. Küldjük meg a következőt. Még mindig nem, de én arra gondoltam egyébként, amikor itt összeszedtem a zenéket, hogy azért lesz olyan is, amit majd küldök valakinek. Mint például a következő zenét. Én tudom, hogy a Pácik a család az imád eljárni görögbe. Mindig el szoktak görögni görögbe. Úgyhogy szóljon nekik, vagy éppen Ildinek, ha már egyszer napozik. 1979-ben kell visszagondolni, amikor Szűcs Judit elkezdett egy kicsit zorbásan énekelni. Ja nem, azt énekli, hogy járd el az orba talált. Figyelj! Pácikáék! Ez szóljon nektek. Ez is olyan gyönyörű. Egyébként van hátsó szándék is benne, de azt most hagyjuk. Na, kedves egészségetekre! Itt valunk Győri Zoltán, azt mondja, szép délután, te jó munkát kívánok! Köszönöm, hát van mivel dolgozni, pedig még csak nem is bakelit.

Melinda azt írja, hogy tavaly is, idén is táncoltunk. Úgy van, tudom ám. Miket csináltatok ti tavaly meg idén nyáron Görögországban? Na de menjünk tovább. Most én egy kicsit. Mondtam, hogy mindenféle zene lesz. Ú, de itt már belehúztak azért a dologba. Figyelj, főgyorsult. Nem én gyorsítom. Itt van a következő zene, és már egy picit előre haladunk az évekbe, lehet azt mondani. Hisz hát jön a TNT, és Eszekeres Adrián közös duettje. A zene címe pedig, ismeritek ti is.

Jaj, de szép volt ez a zene is. Na menjünk tovább, itt a következő. Most már egészen pontosan 2002-be lépünk. Jön a Sugar and Spice. És a szíved börtönében.

kaptam egy dicséretet. Azt mondja nekem, hogy szép keresztmetszet eddig. Pici bácsi, Zorán, Balázs Feszó, Rózsi, Jimmy, Szekeres, Adrián. Ők igényes, nagyon képzett tehetséges zenészek, énekesek, tisztelet nekik. Én is így gondolom. És szerintem a Sugar and Spice szintén olyan, akik szerintem iszonyat jó hanggal rendelkeztek, csak én nem szar, már bocsánat, nem igazán olyan zenéket énekeltek fel, amik az ő hangi képességeikhez megfelelő lett volna. De ja, oh yeah. Itt van velük Mazsi, szia DJ Simon, megjöttem, szép napot és szuper adást kívánok neked. Szia Mazsi, jókat!

Közben megérkezett a hetero barátom Zoli is. Annyit írj, jó adást kívánunk, Rózsa bá! Hogy én mitől lettem Rózsa?

beszélni mostanság egyébként, csak úgy mondom, hogy nem keresel, de ja, de nem. Na menjünk tovább, jön a következő zene. 2004-be ugrunk, és akkor azt mondták 2004-ben, hogy talán ez az elmúlt évtized leghíresebb magyar duettje. Gallus Nicolette és Józsa Alex kettőse. A zene címe pedig A te éled át. Na éljük át akkor együtt, ha már te.

0: levet.
1: Hogy bizony. Aztán robogunk is tovább a következő zenével, mert jöjjenek akkor megint a győri srácok. Jön 2002 talán egyik legnagyobb zenéje. Mi volt az? Hát természetes, hogy a TNT.
0: És?
1: Amit ősszel mindig imádunk, vagy éppen karácsonykor zabálni. Jól megsütve, jön egy kicsi gesztenye.

74, érted? 74. Még meg sem születtem. Na akkor készült, hogy éppen került ki. Most kicsit mégis beleszúgsz. Az a zene, ami éppen következik itt a Szuperen. Jön a Scorpio zene, az igazi. Ilyen kis countrys dolog. Így szólt hozzám a dédapám. Nem szólt sehogy. Nem is ismertem.

igazi magyar funky. Countryba csomagolva. Oh yeah! Velünk Gál László. Azt írja nekem Gál Laci, hogy szia, Laci vagyok, Londonból, a barátom szülinapi bulián vagyunk, csak is magyar pálinka pörög, marha pölkölt, jutulós tapacskával, persze bográcsba, hogy akadna meg a torkotokon, csak úgy mondom. Nagyon jól nyomod a következő számot, Küldéci Zsolt bástyának, köszi szépen, szuperek, szép napot. Figyelj, Laci, egy kicsit kell várni, és küldök egy olyan zenét majd a szülinaposnak, hogy megnyalja mind a 16, jó, legyen 20 lábujjával együtt. Újját! Úgy nagyjából 3 zenét megvárunk, aztán megy majd a zene nektek, vagy éppen a szülinaposnak. Itt a szuperen, maradj velem! Jó kajlózást a bandának! Oh yeah! Ne küldjék képet, mert elmegyek, és kirántom alólatok a széket. Fúj! Bográcsba sütnek, főznek, érted? És most küldi a pálinkás képet is.

0: 1989.
1: Ja, Jézus Mária, milyen régen volt. Vagy éppen tegnap. És az van, hogy 1989-ben megjelent a Bikini Együttes közeli helyeken albumja. Aztán lehet, hogy most az van, hogy az nagyon van játszva, mindig a közeli helyeken van. Igazából én ezt Tittinek értett. Titti, jön a zenéd. Én neked küldeném a következő zenét. Jön a Bikini. És fújja el a szél. Ó, oh, yeah. Nagyon messzire. Minden bár.

71-es Golden Boy. Úgy hívták Szécsi Pali bácsi, vagy éppen Szécsi Pál. És megénekelte, hogy Gedeon bácsi, még ezt tudod? Oh yeah! Figyelj!

0: ismételten, vagy éppen pontosan 3 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit. Itt a Super DJ Rádion. Oh yeah! Ez itt a Private Light Hungarian Edition. DJ Simonnal egészen 4 óráig. Majd 4 óra után senki sehova. És hát jön hozzátok Mr. Wayne. Egészen 6 óráig, majd 6 órától Dr. Tom egészen 8 óráig. Tudjátok, a Dance Doctor után jön a DJ Robix egészen 10-ig, majd 10 óra után jön a... A bagoly, az éjszakai járat.
1: Tűzes úrkit mindenki szeret.
0: Masinisztája. És hozza, és folytatja tovább a magyar zenéket itt a Szuperen. Az eszét. Itt van velünk Kovács László. Kokó is azt írja. Oh yeah, gút ez a blokk. Toljad ezerrel. Oh yeah. Hello Kokó. Jó kagylózást neked is. Gedeon bácsi. La la la la. Ez olyan, mint amikor én szoktam nyomni. Egy fél liter bourbon után.
2: Riba, riba!
0: Na de menjünk tovább, és nem feledjük el, hogy Gál Laci éppen egy szülinapi buliba van. Azt mondja, hogy hol volt? London, a barátom szülinapi bulián vagyunk. Na, figyelj Gál Laci és a szülinapi barát. Tessék ide kagylózni. Úgyhogy jön a szülinapi barátnak egy szülinapi köszöntő. Az, ami a Lokomotív GT lesz. És a születésnapodra. Happy birthday! Oh yeah! Csak neked! Hadd folyjon! Hadd pörögjön! Aztán majd szépen a strapacskás jutórós marapöri megakadjon!

Kokó azt írja nekem, na végre valaki, aki nem a skót, hanem a bourbon tója, oh yeah. Jim Beam. Jim Beam az ilyen körömlak lemosó, nem? De olyan te így jár, az nem jó. Azt írja még, hogy a kult az adó, oh yeah. Hogy a Jim Beam, yeah. Jim Beam, yeah. Na figyelj, menjünk tovább. Itt van az a zene. Itt van az a zene, ami 1994-ben jelent meg. Delhusa Lira néven. És én imádtam 94-ben. Hatalmasan oda voltam érte. Ez itt a Romeo és Julia. Delhusa Johnny. Jó voltából. Befogom. Csodálatos zene. Szerintem.

Én szeretném megkérni a kollégákat, hogy csak véletlenül sem olvassák a Vibert, ugyanis, hogyha elolvassák, akkor én nálam ez nem jelenik meg, hogy nem olvastam az a képen. Üzenetet küldött nekem, szóval tessék lepattani a Viberről, tisztelt kollégák! Most én vagyok. No, ugye, itt, na, szuperem! Csak álmodj! És megyünk tovább, ha már álmodtunk. 1978-ban akkor születtem én. És lehúnytuk a szemünket, vagy éppen felnyitottuk. Én éppen felnyitottam. Úgyhogy jön a fonográf dala. Jön a Hunyd le a szemed. Isteni zene? Szerintem. Itt a szuperen. Oh yeah, oh yeah.

0: lélek. Oh yeah. Szeretett lélek. Az valakinek a felesége, mert ugye mi lek. Na de pattogjunk tovább. 1955, és megjelent egy zene. Az volt a címe, hogy Mambo Italiano. Nagyon, nagyon-nagyon gyorsan. Így főpattant az amerikai slágerlisták élére. Mert hát a kitalálója Bob Merrill volt, ő volt a szerzője. Aztán jött igazából Elvis Presley, ő is így elkezdett róla énekelni, de ott volt nekünk a magyar csávó, a magyar Elvis.
1: Oly tündöklő a déli.
0: Ő volt Kumár Laci. És ő is átírta a Mambo Italianot.
1: Kedves könyv.
0: Oh yeah, természetesen. Ez a divat albumán megjelent ez a zene. Mambo Italiano.

Na, toljuk tovább a szekeret. Egészen pontosan 2003-ba lépünk, és hát Jennifer, az én keresztlányom, azt kérte tőlem, hogy legyen egy Groove House szám, zene, vagy zene végre. Hát akkor legyen, szerintem nem pontosan erre gondol, de legyen ez. 2003, Groove House. Elmúlt a nyár. Így van, hát ez szeptember 26-át írunk. Elmúlt a nyár, itt egy Groove House. Hello Jenny, szóljon neked. Jó lesz.

0: itt van velünk a Kukuriku, a Kókas, a Kukori bácsi, a kolléga, és azt írja nekem, hogy kellemes műsorvezetést, barátom. Szerintem ez az volt egész idáig.
1: Még meg nem jelenti.
0: De csak vicceltem. Hello, Kukori bácsi! Neked is tetszik, ugye?

Elmúlt a nyár, a Groove House. Na de robogunk tovább, itt a következő zene. Az előadó a Vétek lesz, 2003. És belevéstük a homokba. Ha nem is együtt, de én biztos, hogy beleírtam. Homokba írtuk a szerelmet. Ilyen kis latinos cucc. Oh yeah, egyenesen Magyarországról. Homokba írt szerelem és a Vétek.

hogy bizony. Ezt a vétek énekelte annak idején. Menjünk tovább, jön két olyan csávó, akit napig Tamás és Csordás Tibornak hívnak. És ők igazából rockerek voltak. De 2003-ban hoztak egy Finchi zenét. Fiesta néven. És azt énekelték ilyen latinosan, hogy a tiéd mindenem. Csak vidd, vidd el.

Mert szabagos Melinda azt ír nekem, hogy még jó, hogy egyedül vagyok itthon, végig énekeltem az adást, és még nincs is vége. Van, aki homokba ír, van,

igazi Vinci. A spanyolos gitáros cucc. Na de pataljunk tovább, 2006-ba ugrunk. Jöttek az ilyen kis fura kinézetű ördögök, jönnek az amorf ördögök. És jön, ami én is vagyok, egy igazi dunántúli csávó.

Oh yeah! Bazi írja nekem, hogy és küldött egy képet. Egy 59 éves hölgyikének ma van a szülinapja. Bazi nővére. Nem tudom, hogy ma tölti el, de ma ünneplik az 59-et nála. És küldött róla egy képet, mármint nem a csajról, csajsziról, hanem a tortáról. És az ira. Gesztenye. Remélem akadós, tudod, szoktam mondani. Bazi, Isten éltesse a nővéred.

hozták ezt a zenét, akkor pörögjünk tovább. Megyünk tovább, 2008-ban. Jöttek a hősök, meg a vadfőtték. Az album címe a klasszik. Igazi hip-hop. Oh yeah, itt a Super M. Hősök featuring vadfőtték. És a

Fuss el! Közben robogunk tovább. Itt a következő zene. Oh, yeah. Itt a szuperem. Jön a 2009-es hangrobbanás, lehet azt mondani, a Volt Fesztiválon megjelent Queen Bee. És hát ajajaj, miket csináltak ezek a csávok. Pontosan ez a zene jön. Jön a Queen Bee. És az ajajaj.

Az előbb voltak a hősök, meg a vadfrutik. Együtt tolták azt, hogy fuss el! Akkor most jöjjön 2009-ből a vadfrutik egyik nagyon nagy zenéje. Na nem, a senkim sincsen. Valamilyen kis kémia óra következik. Jöjjenek a kemikáliák. Jó, mintha az lenne, hogy fekáliák. Nem, kemikáliák. Itt a szuper.

0: semmi baj. Remélem sikerült felpörgetni a dohány boltosokat is, mert most egy kicsit visszahozzuk. Abolit 1977 megjelent a generál, vagy éppen egy generál magyarul. És hát hozzon könnyű álmot a szél. De az éj, de hülye vagy. Charlie bácsi megint nekelte nekünk akkor is már, hogy
1: a szürke ház falakra rászakadt már az est.
0: Bizony, ezt ráfestette.
1: Felsír még egy kis gyerek.
0: Szóval 1977, generál. És a könnyű álmot hozzon az éj.

Menjünk tovább. 1990-et írunk. És jött egy olyan zene, ami nálam alap, mert hát magyar nap nem telhet el Ossian nélkül. Szóval jön neked, Encsike. Jöjjön az éjféli lány.

0: mindig én tovább.
1: Oh yeah!
0: Akár itt a szóperen is. Mert hát senki sehova. 16 órakor érkezik hozzátok Mr. Wayne, aztán Dr. Tom, majd DJ Robix, és a napot zárja. De addig is menjünk tovább. És hát az van, hogy jöjjön egy olyan dal, ami

Mindenki írja nekem, hogy elég volt belőlem. Vagyis éppen elköszön mindenki tőlem, hogy jó volt az adás, meg a satöbbi. Figyeljetek, én köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem, és meghallgattátok ezt a két órás műsort, amit én úgy gondoltam, hogy hozok nektek magyar zenékkel. Hát figyeljetek, most már csak egy zene van hátra, amit én tolni fogok nektek. 1995-öt írunk, jött a King Novák és a Gyémánt. Ez viszont szóljon Győrbe, az egyik legszebb kutyának Győrbe. Aki most Budapesten van, ha jól tudom. Ő Opti. Ma 9 éves. Isten éltessen, Opti. Oh yeah. Egy Gyémánt. Úgy, ahogy az én Szofim is az. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ma velem tartott ebbe a két órába itt a Szuperen. Senki sehova, jön Mr. Bain. Csácsumicse, sziasztok! Oh yeah!

0: Bocho, diván.
1: Yes, master.
2: Ez
0: a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in action a Restiben.
3: Mr. Wayne,
0: jövök már. Görcsösen csókodok mindenkit, kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a következő 2 órához, és köszönet az előttem szólóknak, valamint azoknak is, akik utánam következnek. A flyereken látható hirdetés, miszerint a Magyar Dal napja van, ez szeptember 10-e, 2008 óta, van a mai programban szinte semmihez nem kell hozzászólnom, hiszen olyan dalok fognak szólni, amik nagyobb részt már beleégtek az agyunkba. Egy a lényeg, hogy magyarok. Tulajdonképpen, hogy jól tudom, akkor itt egy magyar napról van szó, és hogyha jól belemennénk abba, hogy milyen nyomokat hagytunk mi magyarok a világban, akkor bizony elkezdhetnénk Bartók Bélánál, vagy Kodály Zoltánnál, de ezt a részét most kivételesen kihagyom. 2008, egy legendás év, hiszen ebben az évben volt az, hogy Presser Pici létrehozta a Magyar Dal napját. Bizony szeptember 10-től a Magyar Dal napja, és igazi örömzenét hallgatunk a következőkben, hiszen szól a 40 plusz és Mókus, Presser Pici, Török Ádám, Ferenci György és a Racka Jam.

Ez volt az első dal, amit a Magyar Dal napjára írt annak idején Presser Pici, 2008. 9. hó 10-én szólalt meg először. Rossz hírrel kell kezdenem, szeptember 17-én elhagyott minket a blues magyar hangja, Deák Bill Gyula.

Ahogy mondtam, úgy kezdődik a mai program, és úgy is folytatódik két órán keresztül, hogy a legjobb magyar dalok szólnak, legalábbis azok, amik hatással voltak rám, az Aria volt, aki a legjobban nyomaszt a magyar zenét.

Hölgyek, urak, nem számítanak stílusok, nem számítanak évszámok. Ma ünnepeljük a magyar dalnapját úgy, hogy csak magyar dalok szólnak. Az első rögtön közöttük, aki a párom kedvence is elsősorban, és talán az enyém is. 2011-ben volt Balázs Fecó 60 éves, és az emlékére csináltak egy fantasztikus koncertet, tele a zenésztársakkal, akik felköszöntötték, egy hihetetlen duett Keresztes Ildikóval.

És igazából a magyar dal napja arról szól, hogy mi a nyomunk a világban. Nyomunk a világban pedig 1981-ben úgy alakult, hogy az Elmegyek című dala Nicolas címmel Szilvi Vartan előadásában világsláger lett. Máté Péter.

Komolyan mondom, hogy borzasztó. A következő dal, amikor először megszólalt, az bizony 1973 volt, 50 évvel ezelőtt, ott álltam a színpad előtt, a generális a csöngesbe hozzám jó barát. Na ebben csak ez a szörnyű.

azok a dalok szólnak, amik igazából hatással voltak rám. Na, ez az, ami... ami nem múlik el hatás nélkül. Ez a pálinka.

Igazából a Csepeli Ifjúsági Park volt az, ahol rengeteg olyan dal hangzott el, ami először szólalt meg. Annak idején bizony 78-at írtunk, amikor jött egy M7-es nevezetű együttes.

Igazából úgy, ahogy mondtam, nincs időrend és sorrend, és nincsenek stílusok, keveredik minden, ami magyar ebben a programban, úgyhogy jön a kedvencem, az igazi nagy kedvencem, lehet vitatkozni, de a mobil az bizony Vikidá Gyulával volt az igazi,

igyekeztem ebben a válogatásban olyanokat összeszedni, amit nem minden nap hallottak, azért igazából talán a 2 forintos dalt sem. És a következő is a ritkaságok közé tartozik, Szirota Jennifer és a gyerek kicsi. A magyar dalnapját ünnepeljük.

0: Ha zenehallgatás közben csend közeli élmény zavarná meg a nyugalmad, keresd bátran
1: a Super DJ Rádió műsorvezetőit. www.superdjradio.hu.
0: Honfoglalás.

Nincs időrend és sorrend, nincs stílus, csak magyar dalok szólnak a Magyar Dal napján. Ahogy mondtam, erősen szubjektív válogatásban ünnepeljük a Magyar Dal napját. PGR és a Trianon DJs, valamint Gina és a Mint a Madár.

2005-öt írtunk akkor, amikor mindenki pontosan akkor múlt. Mert hogy akkor énekelték, hogy most múlik pontosan. Mindenki megbolondult ezért a dalért, ami Kis Tibi szerzeménye, és a Queen-bivel szól.

egy igazi Lost Legends, elveszett legendák válogatást hallgattunk a mai napon, hiszen a következőt is rég hallhattuk. Jön az Ergó és a Ballaga katona.

0: Két olyan dal fog megszólalni a programban, amit úgy szólalhat meg a programban, ahogy engedélyt kaptam a tulajdonostól. Az első, az bizony az Esik az eső Rostás Károly előadásában, pontosabban Boriszkás retusban, úgyhogy Borisz engedélyt adott rá, hogy szóljon nálunk. Egyébként meg kell mondjam, hogy ezt a dalt a Deep Forest 1995-ben kiadta, és szenzációs világsiker lett.
1: Az arkaja lőlük keserem.
0: És ha jól emlékszem, az volt a címe, hogy Freedom Cry.

következő dalajátás, és engedélyt kaptam attól, aki a remake-et csinálta. 25 év után porolta le Zámbó Jimmy Mindent Megbocsájt című dalát. DJ Sinyó.

Most egy igazi liba bőreffektus következik. Lehr Pisti és a Tűzvarázsló 91-ből. És igazából ezzel a dal a vége is annak a bizonyos Lost Legendes válogatásnak. Ez volt a Magyar Dal napja.

Biztos vagy benne, hogy mindenki emlékszik még arra a csapatra, aminek az volt a neve, hogy Happy Gang. Ketté váltak bizony, az egyik oldalon Vitamin, a másik oldalon Kori, Miss Christine és

0: Nincs időrend és sorrend, nincs stílus, csak magyar dal szól a magyar dal ünnepén.
1: Nem szoktam az adásaimban előadót ismételni, de ezt a hibát hamarosan el fogom követni.
0: Emlékszem, 1984 volt Dunaharasztin, játszottam a Rózsakert nevezetű sörözőnek mondták, de leginkább kocsmának tulajdonképpen. Amikor ez egyik este megjelent nálam Hajni Pista, az akkori Master Voice együttesből, és hozott egy kazettát magával, ugyanis a dalt nem adták ki Magyarországon, sőt a lemezüket sem Olaszországban készítették el, amin ez a felvétel szól, aminek az a címe, hogy Áll a híd a folyó felett. Ez a Master Voice, 1985. Hát bizony, 1985-ben ilyen volt ez a pop szakma. Hát ez sajnos ebben a minőségben csak DJ Dizmától volt meg, úgyhogy ez egy remix.

0: És maradjunk annyiban, hogy az óvzdi fene gyerek Majka rendesen belenyúlt ebben az évben, hiszen a következő melódia bizony Európa szerte, szinte mindenhol első 10-ben vagy az első 10 közelében található. A dal címe Csurran cseppen.
1: És saját elmondása szerint megoldást kínál Bingisztán látszólag kilátástalan gazdasági helyzetére. Tehát este 7-kor jövünk élőben az ország vezetőjével.
0: Fenét, most vagyunk itt.

0: járok hozzá az adóshoz.
1: Mit hozhatok az uraknak?
2: Egy vizet. Legyen kedves.
0: Erre mondja nekem, megnézem, hogy mit tud. Mit tud, mit a vegyecske.
3: Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért. Ha ebből az igazság szérumból csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába, bevall minden biztonságot, amit elkövetett 8 év alatt, és képtelen lesz hazudni.
0: Kettő!
3: Isten áldja Bincsisztánt!

0: sarà tempesta.
1: Egy olyan előadó következik, aki fiatalkora ellenére tudott egy olyat tenni, amit szerintem rajta kívül elég kevesen három egymás után következő alkalommal csinálta meg a 150 ezres koncertet Magyarországon, aztán szinte ugyanezt kint Szlovákiában és Ausztriában is teltházat tudott produkálni. Bizony, az úr jelen pillanatban Franciaországban dolgozik egy reggae csapattal, amelynek a neve Lenter Loop, és idős urakból áll. Jön az Ariás barátunk, és ne tekerd le a basszust, hát nem fogom.

Elmondok egy pár együttes nevet, és ebből tudni fogjátok, hogy kiről van szó. Alvajáró kámok futók, All for Love, Bestiák, Shy Guys, Picasso Branch, West Company, Kozsóról van szó.

És aztán a 80-as évekre a Beatrice egészen megférfiasodott, kirúgták Csuka Mónikát, és emlékeznek azokra a boldog szép napokra 1988-ban.

Hölgyek, urak, mielőtt búcsúznék, azelőtt még egy picit fényezzük magunkat. ...2011 Düsseldorf Eurovíziós Fesztivál. Magyarországot Wolf Kati képviselte. Ugyancsak 22. lett a következő dal, de a következő hetekben mindenki ezt fügyörészte Düsseldorfban.

csapat a Szabolcs-Szatmár megyéből Budapestre közlekedő roma melósokat szállító vonatról kapta. El Junior és Mohamed Fatima hangjával lopta be magát a szívünkbe.

köszönöm, hogy a mai napon is itt voltatok velem. Átkozottul jó közönség vagytok. És azon kívül is köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét.

0: Dance Doctor, most a Super DJ Rádióban.
1: Hölgyeim és uraim, a lemezjátszóknál a Music Doctor.

Kicsit visszahúzunk. Hello, Super Ezi Rádió. Azt mondja, hogy 2026. szeptember 26. napját írjuk, amikor is 18:03 percet beszélünk. Az előző két órát köszönjük Vénnek. Fergeteg volt, gyerekek, fergeteg magyar nap. És Simon is, amit nyomott, hallod, a bokámat lesz simán. Köszönjük neki is. És Boriszkának, és Csabinak, és Smognak, mindenkinek. Hiszen egy magyar nap, viva magyar nap. Azt mondja, nézzük, van egy Viber számunk, ami 070-45-95-995. És rád gondolok, egyfolytában rád gondolok. Jaj. Na nézzük, tehát magyar nap van a Super Ezi Rádión, és arra gondoltam, hogy játszunk magyar zenéket, mit gondoltok rá? De hülye vagy, aki rendben van. Egyértelműleg csak is magyar nap, és csak is ilyen doki zenék. Két órán keresztül. Jön Dr. Tomosan, a Dance Doktorosan. Oh yeah. Na sziasztok, csapjunk bele.

mai nap is dolgoztunk. Viszont magam egy vitaminvit is. Ó, gyerekek! Állok egy bárpultnál. Kérlek szépen, elmentünk egy munkahelyre. Ott adtam évit, elmentem egy másik melót megnézni, és meg is oldani a problémát. Hét viszont ott adtam 100 négyzetméter, hangsúlyozom, 100 négyzetméter. Padlófűt és rendszerlemez kialakításához. Mire visszatértem, a 90%-a bőven megvolt. Óriási imádás érte, hogy szeretem Istenem.

Hiszem, hogy ilyen nagy melóba voltunk. Évikén már szerelmemmel. Mi volt Baby Sisters, rád gondolok, várja. Forever Club és a Forever Club.

0: szerint véleményem és megállapításom szerint ezt figyelde.
1: Disco Express.
2: Disco Express? Az a kutyaütő banda már rég kifulladt, ha nem tudni. Az a kis lemez.
0: Ezt figyeld!
2: Az a Woody Time, az énekes útjel azzal a fehérben megkultázott. A kutyaütő kis alkú cipőben lépett fel. Olyan volt, úgy nézett ki, mint én.
0: Nézzük a Viber-t, Putyar Lajos itt van, szép estét, Dr. Óra, valami magyar mit, ami jó zeleni, jó lenne. Hát akkor hadd szóljon.
3: Csak egy kis bíztatás.
0: A Putyar Lajos. Szevasz, Lajcsi!

Na jó, vagy jó, van, nem jut eszenni. Az első nagy lemez, első kimásolt kis Maxi, a te sem. A film forog tovább.

Ő volt nem a harmadik, nem a második emelet, hanem az első. Viszont azt mondjuk, hogy www.superregyradio.hu. És ha már magyar nap van itt a Szuperen, jön egy igazi kedvenc nóta, figyelje! Thank you.

Ismét Fiber nagyot írja, hogy a doki szarrá vernek, jaj csak a gyerekek. Ú, ez valami UNO játék. Ú, de szeretek UNO-zni. Hát kitartás hozzá, kitartás. Hello, magyar nap!

Érezzük a folytatást. Egy igazi fekete korong. Hogy is mondjam finoman szóval? Nem egy mai nap. Nem egy friss lemezről van szó. Boldog vagyok.

Régi-régi gyerekkorunk, Jézusom, egy alacsony fél-fél dilemái a szerelem kerül. Micsoda rövid verzió, nem? Micsoda rövid. Itt van az Ergo. Jaj, de szerettem régi.

vagy ezt hegesztő. Jelen Csorvásról! Üdv neked és minden szuper Digi Rádió hallgatónak! Mizutok ki, hogy vagy? Köszönöm szépen! Most jöttünk haza a melóból, úgyhogy... Úgy, ahogy megvagyunk, köszönjük szépen!

Vagy ezt küldött a képet egy jó kis kazáról. Olyan lazán, mint a kazán, tudod. Hát tudja, hogy én azért úgy, ahogy finom a szóval benne vagyok a dolgokban. Bízom benne legalábbis, hogy más is így gondolja, nem csak én. Gyönyörű, szép kazán, gratuláció, megy a lány.

volt Ergo és az egy alacsony férfi dilemmái a szerelem körül. Úristen, közben látom, hogy Viberre mennyi üzenet. Jézusom! Jézus! Ó, megy a lány! Na figyelj, mit találtam erre! Ha már magyar nap, itt a tripla dugavéban.

van egy kollégém is. Szép estét, Doki! Kívánok adásolást! És még kiválom zenéket kívánok! Mai napon is melóval telt. De még holnap is, de csak így a Super DJ a pont, és egy pont a végén. Super DJ csak is! Ha itt hallgatok csak, ha tehetem, ne viccelj már! Óriás várulás! Na pillászunk tovább, van valami után. Egy olyan nóta, amit szerintem ezer éve nem játszottunk.

0: azt nem kell, ó, azt nem kell nekem.
1: Ötletem van, adjunk az erotikának.
0: Ó, az erotikának.
1: Pixelhetnél egy szexi koktélt nekem.
0: Figyelj, figyelj, oh yeah.

Ő volt a Cizi Lobor, ha már magyaron van mindenképpen. Honky Tonk Woman. Mit találtam rá? Jesus Maria, figyelj!

0: Eszügyel le!
1: Kizavarja újból több száz éves álmomat, mint már 20 éve nem tölt meg senki.
2: Ne haragudj, kedves szellem! Csak mi vagyunk az! Duk és Dank!
1: És mit kívántok a jó öreg hajószellemtől?
3: Csak annyit szeretnénk, kiásd megint, hogy Santa Maria!
1: Már megint? Na jó!

Amerikát, hogy ne figyelj! Maria! Miért a simi sér van elég? Hogy lesz no chess? Amigo doktorá! Az így lennék. Ami jó! Ami jó! Santa Maria! Figyelj, figyelj!

Nu v-ați ca ciugit, Van Maxima știți, de Dr. Ure, szép estét, jó hétvégét és jó adást kívánok! Köszönöm szépen! Neked is, hogy itt vagy, óriási imádás! Hello, Karcsi! Dunáról fúj a szél!

95. Kovács Kogó! Laci is itt van velünk. Csöcs Doki, csak így egyszerűen Csöcs Doki. Hatalunk Németország felé jövője vagyok. Nemes Nád udvarra, és addig is az SDR. Ha még nem Dága, nem Demjén Tribute. Van. Hol már Léci, Demjén, vagy egy végezti botorokat. Na nézzük, nézzük. Sziasztok, ciao. Mozi az elég észű.

Viszont nem egy tengerpart mellett, hanem át Rajján. Ugyanígy gondolkoztunk mi is Évivel. Kell egy ház, kell egy ház a Mátra alján, oh yeah! Kell egy ház, kell egy ház a Mátra alján, gyere!

rajta végleg visszavonultam. És hát gyerekek, megmondom őszintén, Pilis Borosenő vagy Budapest után, úgy gondoltok, hogy igen, kell egy ház, mondjuk a Mátrában. Így 50 körül azt gondoltok, hogy ha ezt most nem lépjük meg sosem, így hát megléptük.

Na figyelj, magyar nap, Kelet-Háza Mátra alján, igen. Hanyitárolja, hogy miért kell, hogy elmenje? Hello, szuper!

0: Na pillanatok tovább, ismét Fiverr, kollárgab is itt van. Tudod, ki szép estét kívánok nek- és madarasról sogorommal hallgatunk.
1: Még hallott talán.
0: Tégedre megyünk, mit csinálni?
1: Az ám.
0: Ezt nem olvasom be. Na figyelj!

Miközben nem egyszerű, gyerekek. Konni is itt van mellettem. Hozza a labdáját. Ilyen csíppanos labdája. Labda. Úgyhogy nem egyszerű így zenélni. Itt van egy csike, ha hó én voltam már, kérdőjel. Hogy csak szimplán süket vagyok. Be lehet, hogy előbb Happy Gang dalban, és azt éreztem, hogy el kell, hogy micsoda, hogy elnyalok egy bélyeget. Ja igen, értem. És közben Jéghegyet énekelt Connie. És a vitamin, oh yeah.

saisi ilyen amikor erre. Vokalita Ring-t indítjuk a következőt. És annyit mond ránk, hogy múljon hát. Hát akkor múljon hát.

És mit encsike, hogy annyit ír, hogy... Na jó, ma úgy látszik, hogy tisztoristán vagyok, de hogy is? Na se baj, hallgatozom tovább. Tovább és tovább.

közben Évi Vitál mellettem is azt írja, hogy segbe rúgdos, hogyha még a tiltó rizsára teszek, de hogy tennék már arra? Dehogy is!

ez nem van, de szír, hogy mi volt a mai munka, Doki? Kélek szépen, meg kellett néznem egy fűtésrendszert, amit rohadt rosszul tettek össze. Egy fűtési kör. Egy radiátor fűtési kör. Össze volt keverve egy padlófűtéssel, és rohadt rosszul.

végleg elterül. Itt van a Pia Olimpia. Pa-pa-pam. Na figyelj, mi találtam erre.

Na pillanat tovább, minden álmom. www.szuperrizsiradio.hu-n. Este 8 után jön hozzánk Robix. Hello Robix!

és itt van Robix is. Szép estét mindenkinek. Jók a zenék, Doki. Ó, köszönjük szépen. Szia Robix. Várunk 8-tól.

Csoki Zsoltését van. Úristen, mennyi üzenet. Dok, szuper vagy. Köszönöm szépen. Szia, Zsoltó.

Ismét Fiber, itt van Meri Botyix. Szia, Doki! Magyaros Miminek üzenem, hogy jöjjön be a kertből. Ibikém, hallod? Mert most már úgy marad a dereka. Garallom volna, hú de jó! Na de mit találtam, erre figyelj!

Úgy érzem, ítózon, és a dallam egy címe, nem számít a baj.

kérlek szépen, a mai napon pedig elmentünk dolgozni együtt Évimmel, és ahogy mondtam az előbb, Évi is előtt.

Évi lenyomott legalább 90 négyzetmétert padlófit és rendszerlemezről, amíg én elmentem egy fűtés elindítani Gödöllőre. És így messziről azt hittem, hogy dehogy is lesz így, de pápá pedig így volt. És meg is csinálta a gyerekek.

İsmin Tayber. Nur Atetfen. Dengeret 95.95. Nagyon is itt van András itt, Nagyi. Ó, köszi, titkos üzenet. Ki esetleg egy pápai oszi belefér a mai estébe? Ó, persze. Robikszal, hogyne. Szevasz, Tanya!

Közben Robix is itt van, és kérdezi, hogy Loki, ezt elnénk el, de hogy is. Szia, Robix! Röpke 5 percet van, úgyhogy...

Szép jó estét kívánok mindenkinek is, csak a hölgyeknek is üdvözlet az uraknak, én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom, és azon belül is magyar napok, magyar esték, itt a Super DJ Rádióban. Köszöntök mindenkit, szép estét, köszönöm szépen Doki a remek két órás műsort, szuper zenék mentek, volt olyan zene, amit már nagyon régen hallottam, úgyhogy még jól is esett, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Doki, csak így tovább. Úgyhogy a mai estén folytatjuk a magyar estet, és hát mivel is kezdhetném a mai műsoromat, mint magyar zenével, és azon belül is legyen egy Olá Ibolya, és Magyarország a számcíme. És köszöntöm a külső hallgatókat is, ha minden igaz, akkor itt van nagyon jó barátom DJ Giorgio. Szia, szép estét, ő a kocsiban hallgat, ő nem fog tudni írni, de üdvözöllek, és jó bulizás neked így estére, ugyanis ő megy a mai napon bulizni ismételten. Úgyhogy jó buzizást, és köszöntöm a külső hallgatókat is még egyszer is. A Viber számunk +36 70 45 95 995, ide tudtok nekünk írni bátran. És itt van velünk, ha minden igaz, itt van velünk Fritjó, itt van velünk Lovász, Csoki Zsolt és a többiek, akik még ezután fognak csatlakozni, ha minden igaz. Na, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást is, Olá Ibolya, Magyarország! Ez az elsődleges számom, itt a Super DJ Rádióban.

És itt van önök, Lász Kári József, hello, szia, DJ Robi, szép estét, hétvégét is, jó adást kívánok, köszönjük szépen, jó, neked jó szórakozás. Itt van Majoló Simi, muchachos, kellemes adait és sok fület, hombre, köszönöm szépen, Imi. Kollár Gábor, Robix, szuper estét kívánok, épp madarasról, hát köszönjük szépen, érezd jól magad te is. És a következő zene, Loft Baggy és a Cosmix, kisvilág, szóljon nektek! Kinek másnak?

És itt van velünk Győri Zoltán. Szia, szép estét, jó munkát így szombat estére. Hát kitartás nektek, itt van velünk Csoki Zsolti. Sziasztok, szuperek, Felső Tárkán jelen, hibátlan ez a magyar nap. Karthágó Requiem. És itt van velünk Tamás András is. Szia, szép estét, egy pápai öcsi belefér a magyar esbe. Hogy ne férne bele? Nem soká guberálok neked egyet. És hát jó szórakozás mindenkinek és külsősöknek is. És a folytatásban egy Sárközi Anita elképzelt szerelem, és utána egy pápai oci. Dallal rukkolunk elő, itt a Super DJ Rádióban, és azon belül is Magyar Est.

És itt van velünk Encsike! Szia kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adás, pusztjuk Encsike, nagyon szépen köszönjük. Jó szórakozás neked is persze mindenkinek. És a folytatásban, mint ahogy mondtam, Sárközi Anita, elképzelt szerelem. Elképzelt szerelem? Ki az, aki elképzeli a szerelmet? Gyerekek, írjátok!

Na és a következő zene, Tamás András kérte egy Pápa Jóci dalt, és hát persze belefér. És ahogy szoktam mondani, igazából ez nem kívánságműsor, de hogyha esetleg olyan zenék kértek, akkor szívesen lejátszom, de azért ne erőltessük ezt a kívánság dolgokat, kérem szépen. Mert mondom, tehát hogyha valami olyan zenék kértek és megvan, akkor szívesen lejátszok. Egy Pápa Jóci dal, és ez szóljon, kinek is szóljon, köszönöm szépen, és szeretném küldeni Janinak és Buszosnak és mindenkinek, aki szereti őt, mindenkinek Németországból. Nagyon szépen köszönjük! És akkor a következő dal, Pápa Jóci, Fekete Tövis, egy ATBR remix. Be fog nem sokára itt szólni, itt a Super DJ Rádióban és a Magyar

És ugye a folytatásban DJ Remix után, azaz ő műsorom után 22 órától 23 óráig csak egy óra hosszak Kőszegi Gabival fogtok találkozni, azaz a éjjeli bagolyjal. És a következő zene Hooligans-t játszom, és ez szóljon DJ Giorgio barátomnak.

És itt van velünk Házi, szép estét mindenkinek! És tiszteltem a műsorvezető DJ-nek, köszönjük szépen, érezd jól magad! A következő zene szóljon az újonnan érkezőknek, Macsi, édesen keserű! Édesen keserű!

És figyeltem még Encsike, két zenével ezelőtt, hogy imádom Groovehouse-t és Judy hangját, úgyhogy lesz még Groovehouse zene. Külön speciálban Encsikének.

De előtte bizony egy Azariák. Szóljon nektek! És a szám címe 3 korty. Nem tudom, szeretitek Azariákot.

És Lovász Károly József írja DJ Rubik további szép estét, jó adást, megyek aludni holnap 13 óra meló. Atya úristen, akkor kitartást! Zoltán írja Pusti Jáncsikének Dublinból, Zéunak a testvére, miért a hajnal nevű

Na befejezem már, amit Zoltán írt, mert szövegbe szövegelni nem szabad. Kus Jancsikének Dublin Mozé unokatestvére írta a Hajnal nevű, és még más számokat a Groove House-nak. Szóval Makai Zoltánnak köszönjétek meg a Groove House számokat. Köszönjük szépen Makai Zolinak. Egyébként a Groove House számok azok nagyon szuperek, mint mindig. És Jancsike írta, hogy az ides Young Fly jöhet bármilyen mennyiségben.

Köszcsike okosnak Dumblingba. Én szuperül írja nekünk Encsike, nagyon örülök neki. Na és akkor következő zenekhoz szóljon Encsikének. Egy Karda be a dal, mit szólsz hozzá? Várok rád, a szám címe egy remek kis Brian B. remixel. Pörög itt a Super DJ Rádióban.

És még mindig elérhető a Viber számunk, plusz 36 70 45 95 995. És a folytatásban egy remek kis szóparti. Így egy óra elteltével, itt a Super DJ Rádióban. Jó magam ma DJ Rubikszal. Mozgass meg a testem! Na gyerünk, hajlással, ma kezeket, lábakat, fejeket, ki az, aki itt van mégis, jól érzi magát. Dobjatok valami kis lájkot. Gyerünk, gyerekek! Encsikét felmentem, merül vásárol. Nézzük, kik vannak még itt! Na gyerünk!

Itt van velünk Balázs! Szia Balázs! Üdvözöllek, jó zenéket játszó DJ Rubik, köszönöm szépen! Örülök, hogy tetszik, itt van velünk Kostyova Zoli, üdvözlet mindenkinek! Jó az adás, nem mondom ki, Fritjó barátunk is itt van, hello boy, hello girl, és Magyaros Imre is jelentkezik még, hello, hello, Encsike, és szerintem az egész bolt is jelentkezik, hogy jelen, bizony, bizony, jelen, és Encsike vásárolgat éppen. Na, köszönöm szépen, nagyon jók a zenék, pont főzőcskézem, atya úristen, házi főzőcskéz, mint házi pálinkát, egyem az úzádat.

És itt van velünk Szondi Károly is, na a következő zenekar szóljon nektek. Hello, szia Kácsi! Üdvözöllek! Na egy remek kis alvajárók! Induljon a tánc!

Nos, következő zene, szóljon! Iminek, na Imi, figyelj, a következő zene neked szól! Majoros Imi, figyelj! Tedd a napfényt, be a számba!

Happy birthday, Marci! Happy birthday, Marcinak! Happy birthday, valami Korda Gyuri bácsi, happy birthday! Ma küldi Fritjó barátunk! Jó itt mindenkinek, Chicken Burger kész, Zoltán írja nekünk, ahogy is képet is küldött. Atya úristen, hát abban van minden, kérem szépen, még csirke is. Na de előtte, Republic szájjel kismadár, szálljunk, gyerekek.

Na az eredet kis Kóra Gyuri bácsi boldog szülinapot szólt, macsikánk boldog szülinapot. Fritjó küldte egyébként. A következő folytatásban egy vétek dal. Hát vétek lenne kihagyni egyébként ezt a remek kis dalt. Szóljon nektek, én küldöm mindenkinek, aki még itt van és fülel hallgatózik.

És még mindig van Viber számunk, gyerekek, plusz 36 70 45 95 995, nem elfelejteni. És egyébként, ha minden igaz, akkor Kőszegi Gabi fog utánam jönni. Igaz, hogy ő nem fogja túlzásba vinni, de mivel, hogy magyar napok, ezért csak egy óra hosszát lesz. Hát igazából nem is értem, hogy miért nem két órát. Na mindegy, de lehet, hogy egyébként a jó kisfiú, kislányok lesztek, akkor még lehet, hogy túlórázni is fog. Na de remélhetőleg elég kellemesen eltelt mindenkinek ez a szombati Super DJ Rádió magyar est. És hát garantálom, hogy lesz még ilyen, biztos vagyok benne.

És itt velünk Hodi Imi is. Szia, szép estét! Jó ez? Ütemszám megvan. A következő zenekos szóljon Hodi Iminek. Speciálban remek kis Desperado zene.

Na is, Honimi írja, hogy Groove House, Hó vagy Nagy Szerelem. Hát Groove House-tól van zeném, de ezt mindig egyébként belevágtuk abba, hogy kértek zenét is pont nincs meg. Amit tudok neked ajánlani, Haradi, mit ér neked? Igazából azt már lejátszottam. Olá, olá, Párizsi lány, Szívvel, lélekkel vagy Ugrálj, ezek közül tudsz választani. És sok este volt, amikor a TV2-n és az RTL-en is arcok nálam ittak, ettek, no drog. Hát igen, az nem is jó. És Elcsike is hazaért, nos most már itthon vagyok, fülelek tovább, és sütök egy kis palacsintát a babletyókhoz. Micsoda babletykóhoz? Mi a zacsi az? De csak húzza talpalá való DJ Robix, Terecskei Rita is szupi. A Terecskei Rita, az Zanzibára gondoltok. Ijettem, de az, hogy mi ez a babletykó, azt nem értem. Na, Groove House, amit gondolok. Hát, hogyha ide vízod, akkor majd akkor lesz egy Groove House, de ezután mit szóltok hozzá?

És közben feltenném a hallgatóknak a kérdést, hogy tudja valaki, mi az a babletykó? Nyilván már nincs, aki megírta. Mi az a babletykó? A kérdésem az, és a következő zenekar szóljon Body Iminek egy Groove House dal, és a Hadadi. Ezt a zenét választottam, remélem, hogy megfelelő lesz, és szóljon minden babletykó kedvelőnek is.

És ilyen, hogy horimi, hogy lövésem sincs. Mi az a bab legykó? Legykó? Hát akkor úgy látom, hogy akkor megmondom, igazából Encsik elárulta, bableves gyerekek. Hát ki a Zacsi gondolta volna, hogy az a bab legykó, az bableves. Nyilván oké, bab. Oké, na hát de most legykó. Na de hát ahány ház, annyi szokás. És kérdezi Horimi, hogy neked van kedvenc magyar dance. Hát én megmondom őszintén gyerekek, hogy én nem igazán szeretek magyar zenét játszani. Van két YouTube csatornám, és ugye oda szoktam felrakni magyar mixeket, de nyilván nem magam miatt, én inkább az ilyen klubosabb, nyilván nem magam miatt, én inkább az ilyen klubosabb zenéket jobban

Egyébként sok magyar zene megtalálható egyébként a YouTube csatornámon, ugye nem is tudom hány mixom már fönt, talán 21 mixem van fönt, a DJ Rubix néven vagyok egyik fönt Y-nal. A másik csatornám az egy DJ Rubix Club Session néven vagyok fönt. Aki szeretne bekövetni és ott hallgatni a magyar zenéket, akkor szívesen fogadom és örülnénk neki is, hogyha bekövetnétek. Na, a következő zene Párizsi Lány. Voltam már valaki Párizsban, gyerekek?

Hey, hey! Péntek, az én napom, ugye gyerekek? Na gyerünk! Nyomjuk meg még ezt a fél órát! És éjjeli bagoly érkezik hozzátok utánam! Na figyelj!

És hát azért a valljuk elszére, ez még mindig egy kellemes dal. És Kőszegi Gavi érkezik utánam. Igaz egy órára, de itt lesz veletek az éjjeli bagoly, szintén magyar muzsikákkal. És még csak egy negyed órát kell várni. Addig is plusz 36, 70, 45, 95, 995. Bombáztatok engem is még egy negyed óráig, és Kőszegi Gavit még jobban.

És Tamás András írja, hogy szeretné egy Ugly G számot kérni. A High Rollers tökéletes lenne, köszönjük Tomi és Jani a tűzbelől. Atya úristen, na hát azzal nem tudok szolgálni Ugly G-vel, viszont mit szólnátok hozzá, egy remek, egyébként be is van készítve, és szerintem nem fogjátok visszautasítani. Egy remek kis Cosmix dalt, hát az még nem is volt talán, talán az elején. És a szám címe legyen egy angyal, mit szóltok hozzá, és ezt kérdöm akkor Tominak és Janinak. Így a tűz mellől, én mondjuk a pult mellől, elől, hátul küldöm nektek, ha megfelelő lesz, akkor szívesen lejátszom nektek. És persze mindenkinek, még aki itt van.

Köszönjük a képes kacok! Nagyon szuper, érezzétek jól magatokat, úgyhogy én most találtam nektek egyébként egy dalt. Horváth Tamás fogja előadni, és ez külön nektek lesz majd speciálba. Most így hirtelen rábukkantam, és mondom, ezt muszáj lejátszanom. Horváth Tamás két bolond a világ ellen. Ez szóljon akkor nektek a következő zen, akkor szintén nektek fog szólni.

mondtam. Jó, hogy két. Hát ez nagy moskaszok. Hát igen, csak bolondok vagytok, nem úgy, hogy a világ ellen. Na de ezt nem egyétek rossz néven egyébként, csak tényleg. Hát ez nagyon jó, gyerekek. Hatán nem. Bármi nem látjuk a képben, hogy mi van, érted, vagy mi van előtte, utána, úgyhogy ki tudja? Kis huncut fiúk.

és elérkeztünk az utolsó dalhoz, egy Bonanza Banzai lesz hallható, valami véget ért a műsoron biztos, de még az este nem, Kőszegi Gabi érkezik hozzátok.

Na, szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem ebben a két óra hosszában is, remélem, hogy mindenki jól érezte magát, és megtalálta magának valóját. És nem menjetek messzire, Kőszegi Gabi érkezik. Na akkor szóljon Janinak, ez az utolsó zene, pont eltaláltad. Aztán fiúk, semmi ratizás.

A kis csuka hölgyeknek is, nagy pacsi az uraknak. Velem jövő héten szombaton találkoztatok. De nem magyar estel. Na, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!

Na további szép estét és jó szórakozást kívánok Őszegövi műsorához. Hát remélem, hogy nem kaptam visszajelzést, hogy jön vagy nem, hát remélem, hogy jön. Minden esetre vigyázzatok magatokra, legyetek jók. A többi nem számít. Kis csuk a hölgyeknek, pacsi az uraknak. Legyetek jók, én ennyi voltam mára. Sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, készülök a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy pacsi az uraknak. Szeptember 26, ez itt a Super DJ Rádió, én pedig Kőszegi Gabi vagyok.

is elékeztünk ismét ehhez is. Csináltunk egy magyar napot. Majoros Iminek köszönhetően, akinek a fejéből ez kipattant. Köszönjük Imikén minden is. Van egy Viber számunk 3670459595. Mehetnek az üzik. DJ Robisznak köszönjük a nagyszerű két órát. És meg kell mondani, mai nap alkalmával mindenki oda tette magát. Egészen reggeltől így késő estig. És ha nem bánjátok, akkor én folytatom. És hogy mivel? Hát természetesen magyar zenékkel. Hiszen magyar nap van.

Aztán kedves szuperek, meg kell mondjam az igazat, ahogy elnézem itt a számadatokat, nagyon jól bírtátok a mai nap folyamán. Remélem, hogy még nincs magyar vérgezésetek. Jó kis magyar muzsikák. És amit mondtam, én is hozom ugye a folytatást. Megrázva, megmixülve. És ugye 10 óra múlt, 10 perccel megérik az a bizonyos bagoly napló, hiszen elindult az éjszakai expresszünk is. Kedves szuperekkel megtöltve.

0: Aztán itt az idő, hogy megnézzük, kik vannak itt. Elsőként köszönteném Csörgő Zsolt Zsocát. Valamint itt van a mi drága Encsikénk is. Szia, huhogó, szia, drága Gavcsika. Sziasztok, éjszakai bagyok, Encsike jelenléti fipa mára is. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek. Puszcsika, Encsike. És javába sütöm a palacsintát. De csapasd, Gábor.
1: Kezdjük jobbra és balra, ezt mindenki hallja. Lázd meg jobbra vagy balra, amíg szólnak a trombitát. Előre vagy hátra.
0: Ami azt érti, kedves Encsike, szuperek szeretik a palit. Ablak nyitva. Fáradagot, akkor küldjék ide az éjszakai expresszó.

És amint láttam, itt szombaton is gyűlnek az éjszakai baglyok, a Hungary se napon itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm Tamási Andrást, azaz Tomit és Janit. Valamint itt van az én Evekás Zsolti barátom is. Szefa Gabcsi bácsi Németországból a kis csapat jelen. Teker neki, facsesz mindenkinek. Szia Zsoltikám, hatalmas pacsi nektek. Üdv a kis csipet csapatnak. Köszönteném Oroszlányt is, hiszen itt van Macskás Iné, azaz Gedeon néni. Szia kedves Szilvikém! Üdv Bagoly úr, nem hívtál, de a Tarzan baja a kedvenc. Hát örülök, hogy itt vagy. Egy üzenet Encsikének, még pedig Csörgő Zsoltól. Azt, hogy plusz csika Encsike. De úgy érződik minden reggelem, hogy tudom, magányos lesz az élem. És üdvözölném Kovali Köcsit is. Szeva Gabi reggel 6-tól hallgatlak titeket, lenyomtam egy 12-est, de még mindig itt vagyok. Üdvözlöm Stefán barátomat ott a messzi Skóciába. Szia kedves öcsikém!

szerencsének az üzie is. Aztán ez az Alexa mindenhol ott van. Rableves is van, ki kér? Köszönjük a DJ Simonnak. Mákos nutellás is van, egyébként esetleg nem tud jól aludni. Kedvesen csinál az üzi átadva. Te meg én. Itt van Jopi is. Üdvözlet Gabi és minden bagolynak. Csatlakoztam a járatra. Hadd szóljanak a magyar muzsikák. Szép szombat estét mindenkinek. Szia Jopikám. Tök fura, hogy én szombaton is itt zenélek. És az még furább, hogy magyar zenéket játszom.

csak emlegetni kell Skóciát, hiszen megérkezett Stefánunk Skóciából. Csumi Gabesz üdv minden szuper hallgatónak, Csumi Scooby nektek is. Épp most csapoltuk meg a jófajta vajkóci kompótot a Laci barátommal. Amúgy NB1-ben nyomod ma is, Gabesz. Hát szia, Stefán barátom, üdvözöllek! Meg kell mondjam nektek őszintén, magyar zenéket mixelni. Oh my god! Próbálkozom. Itt a kiskutya az ugatással.

megtalállak én, mármint a szuper titeket, meg Encsikének a palacsintája is, hiszen azt így repül a palacsinta. Ki ismeri ezt a régi szoci játékot? Kissátok az ablakot, jön Budapestről a Fincsi Palcsi.

0: És egyébként, hogyha küzdeni szeretnétek, azt is megtehetitek. 3640-45-99-95. Nagyon szívesen beolvasok mindent.
1: Körül ölel a fény és a zaj. Nem is bánom, ha más nem.
0: Köszönteném Győri Zolinkat is. Az üzi így szól, szép estét kívánok így este az éjszakai baglyoknak. Kőszegi Gábornak pedig jó munkát így este. Kedves Zolikám, köszönöm, üdvözöllek.

0: asztalon.
1: Aztán szemem ismét a Viberen. Itt van velünk Bazsi, aki annyit ír: sziasztok, szuper DJ hallgatók. Szia Gabi, a villanymentes Debrecenből.
2: Csak rád vártam, mindig új vagy és mindig más.
1: Bazsi azt írja: hangulatos a feeling nagyon. Kedves Bazsikám, gyertyafényes vacsora az asszonnyal. Az áramszünetnek vannak előnyei is.

Nagyon remélem, hogy a mai nap voltak olyan slágerek, amiket tényleg együtt daloltatok itt a rádióval. Nekem is volt alkalmam azért belehallgatni a mai műsorba. És tényleg mindenféle stílus megtalálható volt. Igazán színes volt a paletta.

mennyire még emlékeztek erre. Nekem az egyik kedvencem volt 99-ből. DJ Enjoy. A formáció pedig nem más, mint a Remix. És persze, ha rólad szól az élet.

amit drága vendéglátósunk Encsik egyből reagált rá. Azt írja. Szatmári, Panyolai, Bolyhos, Semjéni, Karikás, Kivie parancsol, vagy egy jót hátratelje a 72%-os betyáros, aki megteheti annak mindenkinek Egi. Kedves Encsi, megfogadjuk a tanácsodat.

És amíg Mr. Rick a színpadunkon, addig köszönteném Tefi Jánost alias Janit. Az is így szól, Szeva, kurva jó a zene. Az asszonnyal hallgatunk a Jacuzziba. Szia, kedves Janikám, örülök, hogy itt vagytok. Bezsegjen az a Jacuzzi.

Te várunk is azt, hogy újra itt a nyárhát zárjon be a gyár. Mennyit partiztunk erre? A Pataki Highlanderbe. Gondolom, Scooby, érted? Kedves Stefánom, 37-es út főmentén. Hát hogy a retek bele? Párszor én is megfordultam ott.

0: üdvözölném az én Tóth Miki barátomat is, a Nightlife budapesti helytartóját.
1: Már nem várom én, ő nem volt más, mint kalandregény. Az ódos lány most már végre fog.
0: Szép estét DJ Gavez barátom, végre már itt. Kellemes zene hallgatást a szupereknek. Ismét meló volt szombaton, de viszont ma végre lazulás.

0: Mikik, én hát teljesen üdvözöllek, megértelek. Ne gyere hozzám, a meló az meló. Viszont Mr. Rickkel nem olyan rég bezárattam a gyárat. Most meg a hazudos lányokat hoztuk a színpadra.
1: Az első hét igazán jónak tűnt, aztán kerestelek, mint a kazabban a tűt, pedig tudhattam volna, ez nem vitás. A másnál vagy, és miben sántikálsz? Tudom, a pénzem kellett, na meg a lakásom. A kicsi esznek velem, nagyon utálom, de mégis vártam rád egy hosszú héten át.

ugye vitt egy emlékidéző, Desperado és az Akarom őt. Jobb írja, kibaszott jók ezek a magyar dallamok, Gabi. Nagyon örülök, hogy bejönnek. Nálam is emlékeket idéznek egyébként, Jopi.

kettes bagyok, egy tenyérnyi hely nincsen szabadon. Viszont itt a Bagoly Expressen azért még van hely az újonnan csatlakozóknak. Hiszen írt nekem Erika, szia, van még hely egy késői felszállónak. Hogy a retekben ellenne, szia Erika. Encsi meg azt írja, mi meglepés, mulatságos vagy gabcsika. Köszönteném Mónikát is Pápáról. Barátainkat, Bettit és Krisztiánt szeretnénk köszönteni. Mégpedig a 20. házasság évfordulójuk alkalmából. És további boldog éveket kívánunk neki, Móni és Pali. Üzi átadva, örülök, hogy itt vagytok.

Köszöntelek egy elveszett éjszakai bagyot is, az őrült trélleresünket. Én is, Gabikám, itt vagyok. Szia, trélleres barátom, rég láttalak.

És örömmel látom, hogy itt a második órában is szállinkoznak az éjszakai vaglyok. Köszönteném Briák Tibinket is. Szia, vagoly, húogjunk akkor. Szia, Tibikém.

aztán Kovali Köcsi is írt nekem a Viberen. Még pedig egy kérdés Stefan felé. Szó szerint idézem, be vagy baszva, Stefan? Házi tisztok, remélem.

Zoltán Erika után pedig egy kis folytatás. A Tedd fel a mancsodat a Splash-től. Féles barátom is írja, örülök neked. Egy ultra szopó nap után valami jó is van a napba. Köszönöm neked, hogy itt vagy. Kedves barátom, részemről a megtiszteltetés.

Pisi írja, ugye maradsz még Gabcsika, és nem csak egy 11-ig leszel. Léci, léci! Kedves Encsi, természetesen még maradok. És persze örülök, hogy itt vagy.

Azt mondják a lányok, hogy még igyak. De mindjárt sziszentek akkor egy sört. Tudod, Miki barátom is írja. Nagyon mellő dallamokat találsz a baglyoknak, barátom. Azt írja, sziszenjen mesterem. Mikikén mindjárt kiszaladok a hűtőbe. Aztán bontok egy jó kis Swedish Pilsnert.

egy újabb üzenet Stefan barátomtól. Enyhén becsíped a semmi durvulás, és igen a jó öreg Párez Gerlétől, meg a tiédből, mondjuk Laci bá elég nagy ínyent, kedves Stefan a műzi átadva. Kovali köcsi is írt, nagyon szépen köszönjük Super DJ egész nap, hallgattalak titeket. Azt írja, hogy odabasztatok ma is. Ja, Stefan, a fejek ettől majd holnap fognak fájni, ha csak még nem kevertetek. Látod, öcsikém, sikerült kibogozni az üzidet.

biztos, hogy Szefán írja a jó reggeszt, és tudja, hogy mi a legjobb jó kis kompót. Na meg a gidák ügye. Viki barátom is írja, hatalmas magyar slágerek, nagy gratula barátom. Próbálkoztam olyanokat összeválogatni, amik még ma nem szóltak. Megmondom őszintén, nem volt egyszerű dolgom. Hiszen az egy jó pár óra lepörgött itt a szuperen a magyar dallamokkal. De erről szól a magyar nap.

aztán Stefan is írta. Jaki Géra Holidayhez is pörgött a Vajkóci Tepek Lális diszkóba. Teplák is diszkó. Na, csak sikerült kiolvasni. Ugye, Stefánom, ezek olyan magyar zenék egyébként, amit akaratlanul is mindenki elkezd dúdolni. Így, ahogy Toldi Miki barátom is írja, ezeket mindenki énekli otthon. A fürdőbe, a zuhany alatt, vagy a konyhába, főzés közben. Igazi otthoni X-faktor.

egy újabb Kovala Kecsitől. Baszki, nem lehet menni aludni, hogy nyomod. Ezek az igazi csipa kibaszós nóták.

Szóval változnak az évszakok. Hercsi meg azt írja, egy gyors zuhany után pukkantok egy fincsi édes pezsit, és veletek iszom a mai fantasztikus magyar napra. Én kb. Reggel 8 óra 15 óta itt vagyok, és imádom. Mindenki oda baszta magát rendesen. Kibe baszott jók voltatok, srácok. Hajrá, szuper DJ. Kusztika Encsike. Köszönjük szépen, Encsi. A többiek nevében is.

köszönteném Plipták Norbi barátomat is. Csá, bagoly, bá, üdv! Szia, Norbikám! Viki is írja, köszönjük a nép nevében. Elkészülve egy barátom, remek este! Népszava szent!

kedves uraim, nem tudom, mindenkinek szerintem megvolt ez a feeling, amikor felhívott az ex-ek, ugye? Az egyik kedvenc volt ez is.

Igen, kedves éjjeli bagyok, itt vagyok még. Csak van egy kis takarítás. A Jacko Dano egy kicsit kifröccsent, úgyhogy most itt takarítok. Szerencsére a pult nem kapott. Lapítok, mint szar a gazba.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

félben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Web Radio Station. Super DJ Radio.